0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
3: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most a superstar Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Gignac, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről. Valójában bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalagdarabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Loi és a Golden Summer a folytatásban. Brazíliától Koreáig nagyon komoly rajongói tábora van a Z-generációs német énekesnőnek. Itt a Rádió 1-en a Get Lucky dala ment nagyot, egyébként ez 2,6 millió streamnél is többnél jár már, a Gold az még sokkal nagyobbat ment, 137 millió stream, a Blinding Lights is közel ilyen. Na meglátjuk, hogy ez mekkorát megy. David Puente ezzel dolgozott egy

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és nem engedjük még el a nyarat. Egy olyan dalt készítettem be, ami nagyon sok nyári fesztiválos emléket előhív majd belőlünk, mert biztos, hogy bulisztunk rá legalább egyszer. Alex Kenji, Bambolé, ezt szól nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrögképződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőbutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyirkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőguta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
2: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran a folytatásban. A két sztár barátsága már bő egy évtizedes. Még 2014-15 környékén sodródtak össze az amszterdami éjszakában, aztán kikötöttek Ed Sheeran Nashville-i stúdiójában, ahol felvettek ezt-azt, például ennek a dalnak a demóját, amit Martin Garrix az Ultra Music Fesztiválon gyorsan be is mutatott mindenkinek. Mindketten a legnagyobb tisztelettel és szeretettel beszélnek egymásról. Nagyjából egy korosztály, 5 év van köztük, talán Ed Sheeran javára, és hát Martin Garrix Ed Sheerant a zene bizniszből a legkedvesebb cimborájának nevezte. Egyébként a Coldplay és Chris Martinnal is nagyon jóba van. Repeat it, ezt azon most a Rádió 1-en, mert nagyon szeretjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger mely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert hogy nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll. Kérem, távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, így volt fel, gondolom, Shakira, bár picit gondolom azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot, a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, amikor felismerte először a tévében Shakirát. Burna Boy-jal közös dal.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az égenerációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a Rádió 1 top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztő. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása bátnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy, csak igazi mai slágermegy. Taylor Swift például a pop ikon, és új titulussal is kiegészíthetjük, gyémánt influencer. A globális gyémánt üzlet ág mély válságban van, gyenge a kereslet, írják a Világgazdaság oldalán, ott vannak a laboratóriumban előállított gyémántok, amik szintén rosszat tesznek az iparágnak. Na de 2025-ben történt valami, eljegyezték Taylor Swiftet egy abszolút klasszikus, hagyományos gyémánt gyűrűvel, és mit ad Isten, a tőzsdén növekedés lehetett mérni a keresletben a természetes gyémántok iránt. Hát nagybetűs influencer Taylor Swift, azt gondolom, The Fate of Ophelia, ezt hozom tőle.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy és egy igazán érzelmes dance-pop ballada folytatásban Robin Schulz, Barbs és a Better Times. 2014-et írtunk, amikor a Mr. Props féle Waves dal remixért Robin Schulz megkapta élete első Grammy jelölését. Ez az 57. Grammy gálán volt. Better Times, hozom már is Robin Schulz dalát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Magyar mentőcsapat indult útnak Nepálba. Most a NAV nevében küldenek SMS-t a csalók. Nem lesznek szolgálatban a szülinapos rendőrök. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Magyar mentőcsapat indult a Nepált sújtó katasztrófa helyszínére. A Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapatában olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. Szükség lesz rájuk, még mindig több ezer embert keresnek. A villámárvízben a legfrissebb adatok szerint csaknem ezren meghaltak, az eltűntek között pedig legalább három magyar állampolgár is van. A tragédiát gleccser szakadás, majd jégtörmelék és sárlavina okozta. A szervezet adománygyűjtést is indított a túlélők megsegítésére. Most a NAV nevében küldenek SMS-t a csalók. Az adathalászok az üzenetekben adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, ehhez kattintsunk a küldött linkre, ez azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adóvisszatérítésről vagy tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallásról, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Ismét lesz retro véradás, hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket. Mindenről Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszél.
3: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
2: Nem szolgálatban töltik mostantól a születésnapjukat a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap azon a napon, amikor a szülinapjukat ünneplik. Ezt nem kell külön kérniük, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra él. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője azt mondta, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. A napközben többfelé beborul az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül majd. A levegő viszont 26 és 31 fok közé melegszik. Holnap több órás napsütésre készülhetünk, számottevő eső nem valószínű. A hűvösebb hajnal után délután 26 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk. Szombatra sok helyen mondanak esőt, zápor, zivatart is. A hét utolsó napján viszont ismét visszatér a szárazabb, naposabb idő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőbutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyirkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék is érkeznek, 3:46 előtt egy kicsivel best on, tegnapi legjobb pillanatok, és nagyon nagy az érdeklődés már most a Rádió 1 konténer játékunkra, ami most már kevesebb, mint egy hét, és végre elkezdődik. Minden ezzel kapcsolatos fontos infót van a weboldalunkon. Szóval Rádió 1 konténer indul nem sokára megint az őrült kulcsvadászat, szeptember 7 és október 9 között zajlik majd a buli. X and Don't Live, ezt hozom most a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztő. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gyorsan egy kis rövid hír, mert most kaptuk, és most még hallgatnak bennünket a gyerekek, akikre ez vonatkozik, hogy egy kicsit azért, hogy mi is fiatalodjunk. A TikTokon terjed egy randis trend. És erről beszélj már egy kicsit, hogy tapasztalta ezt valaki a saját gyerekén, drága hallgatók? Esetleg próbáljátok arra ösztönözni a saját gyereketeket, hogy ezt ne csinálja? Vagy tényleg érvényben van ez a dolog? Különösen tizenéves fiúknál, fiatal férfiaknál terjed az a trend, és ez Magyarországon is terjed, írják, hogy arra buzdítják őket TikTok videókban, hogy hagyják el a tisztálkodást, a dezodorokat és az illatszerek használatát a randevúk előtt, mert hogy abban a hitben élnek, hogy a testfelszíni baktériumok és a testszag felerősítése vonzóbbá teszi őket a fiatal lányok számára, és elindult egy őrület a közösségi médiában, miszerint fiatal fiúk oda dobják a higiéniát azért, hogy megfeleljenek ennek a TikTok trendnek. A Lux Maxin külső megjelenés maximalizálásából jön, ebből a szubkultúrából gyökerezik. A követők szerint az illatszerek és a gyakori zuhanyzás elnyomják az emberi feronomokat, és ha napokig nem fürdesz, mondják a fiatalok, ők is érzik magukon, vagy akár izzadt pólót hordanak, hogy felszíre hozza, figyeld, a természetes pézsmájukat.
2: Aj, a pézsma!
1: Ne nézzük, kinek van a legtermészetesebb
3: pézsma. Én egyszer beszálltam egy ilyen pézsma után a liftbe. Az igen, igazi pézsapocok volt, és az van, hogy nem gerjedtem be tőle.
1: Biológiailag ellenállhatatlanná teszi őket, és egyre több mindenkit arra buzdítanak a fiatalok közül, hogy ne fürdjél le, mert szeretik azt a lányok, ha egy-két napos, napos szagod.
2: Férfias, igazi férfias szagod lesz. Azonnal elindítjuk a kihívást.
1: Igen, mostantól
2: jössz,
1: indul.
2: Jössz végig?
3: I'm out.
1: Nem indulok el 16 éves TikTok trendek
2: után. Dehogy nem. Ma mikor tusoltál? Reggel tusoltál, vagy este részegem?
1: Hát most, ha nagyon őszinte vagyok, akkor...
2: Akkor este.
1: Nem emlékszem utoljára.
2: Ja. Akkor már most belehiszem.
3: Ez már a
1: pénzma. Én Lux Maximben vagyok. Én már követem ezt a trendet 4 héttel ezelőtt. 4 héttel ezelőtt. Nem, tegnap zuhanyoztam, de olyan 6 óra körül.
2: Jó, tehát, az hogy... 6 óra körül, én egy kicsit később, tehát a körülbelül együtt vagyunk.
1: Mit rögsz?
2: Na, akkor
3: péntek. Én csak azt mondtam, hogy akár történik, én nem szagolom meg a Balázs Miskiért.
2: Mert... Jó, péntekig nincs fürdés.
1: Péntekig?
2: Péntekig nincs fürdés, edzés van, én is megyek ma.
1: Nem, nem,
2: de, és
1: nem,
2: pénteken nem. A pézsmát meg kell, hogy érezze a mamma.
1: Te leszel a pézsma tesztelő.
2: Te leszel a pézsma orr.
3: Nem, snuf. Nem, én a pézsma ribi leszek. De az van, hogy attól fel, ha megbüdösödtek, akkor ez rám is hatással lesz.
2: Nem, akkor mérhetett,
3: hogy fogtok letépni magatokról? Ja. Hát ez az, hogy bejön ez a két jó átadott testszagú férfi, hogy nincs szagelszívás.
2: Az a baj, van ez a férfi szag, akkor nevezzük így, ez létezik.
1: De a kamaszoknál talán még nem annyira erős. Hát a kamaszok csinálják leginkább.
2: A kamaszoknál a mirigyek akkor indulnak be a hormonok. A legbüdösebb egy kamasz, ha nem fürdik. Tehát te már így 50 körül meg tudod úszni ezt egy viszonylag normál illattal. Te szagoltál már izzadt kamasz?
1: Hát igen, dolgoznak benne. Igen, dolgoznak benne. Igen,
3: mert nekem van egy ismerősöm, aki olyan büdös kamasz volt, hogy a keresztneve után rögtön a büdös jött, és tehát, hogy ez így maradt.
1: Kovács B. Zoltán, igen.
3: Kovács B. Zoltán, igen, nem akarok meg ezt mondani, és az a lényeg, hogy mindenki csak így referált rá, hogyha róla volt szó, mert tudtuk, hogy mert nagyon gyakori volt a keresztneve, ezért így lehetett különbséget tenni a simák és közte. És,
2: hát
3: és,
2: nagy, jó.
3: Igen, és az van, hogy képzeljétek, hogy én azt gondolom, hogy ez kinövi, és nem nőttek ki időskorában, és az maradt.
1: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. 3 napos pólót hordunk. Igen, ez most a TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy hát, elindul valami őrület, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat.
3: Nem mondom, hogy melyik ismerősöm gondolja azt, hogy az edzős nadrágot nem kell kimosni, csak 5 alkalmanként, elég, ha megszárad.
1: Júj, de szeretem.
2: És más?
1: És jön a pézsma belőle?
3: Az a prémium pézsma, srácok, az hozza.
1: Igen. Szóval akkor tulajdonképpen mondhatni, hogy nem annyira jó ez a pézsma, ne jöjjön a pézsma, nem? Inkább fürödjenek minden nap.
2: Nem tudhatjuk, hát most azért mondtam, hogy tesztet neki azt, hogyha be vannak csavarodva a csajaink, érted, jön Annácska is, itt péntek reggel nem bírom már
1: megakarni,
2: akkor működött a dolog.
3: Írják amúgy, ha hallgatok is, ez egy tök fontos dolog, hogy a 9 éves fiának olyan hónajszaga, mint egy pöcegödör. Hogy, na várjál. Akkor...
1: Mi imád, amikor valaki bemuszerolja saját gyerekét.
3: Most ez pont ezt, ha már játszótéri beszélgetés, akkor erről volt ilyen diskurzus, hogy nagyon korán elkezdek büdösödni a gyerekek manapság. Tehát, hogy most már nem az van, hogy 13 évesen lesz először egy valami.
1: Hát valószínűleg hamarabb érnek, nem? Hamarabb lépnek serdülőkorba, hamarabb érnek, igen. És emiatt.
3: Igen, szóval akkor ez a pézsmázás is lehetne kicsit ilyen életkorhoz kötött, hogy nagy az nagyon átcsúszunk valami másikba, jó?
1: Igen, valami nagyon fiatalon kezdjük el, igen. Ó, hát ezt a nem fürdést a férjem és a 17 éves fiam évek óta csinálja. A 16 éves fiam meg piperkőc, mint régen a Balázs volt, Veronika küldte nekünk. Tanúsítom, kamionos vagyok, buknak rám a csajok, írja Jani. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Tehát nekem a kamasz gyerekem, meg a kisebbik is, az egyelőre nem állt be pézsmázni.
2: És a másik oldalra elindultak? A túlszépítkezés, ez szintén...
1: Az a lux maxing, nem? Nem az, amikor kimaxolod.
3: Amit én képviselek ebben a stúdióban.
2: Jó, de neked jól lát.
3: Éppen tojás lát.
2: Hogy fiúk csinálják, szintén TikTok trend, tizenévesen, szempillaspiráltól kezdve, amit el tudsz képzelni, órák a tükör előtt arckrémek, már 16 évesen érnek.
1: Ne csináld!
2: Van ez a másik oldal.
1: Hát de írja valaki, hogy ez a generáció ette meg a mosókapszulát egy TikTok hívás miatt. Tehát, hogy tényleg ne lepődjük meg. Tehát, valami elindul, ebből trend lesz, akkor ezt elkezdik csinálni. De várjál, a fiúnak föl kell tenni szempillaspirált. Tehát ez a trend, hogy a fiú...
3: Akartam mondani nektek, hogy zavaróan eltűnnek a szempilláitok. Az összképet egy kicsit nekem rontja.
1: És ez mi jön ki belőle, hogy legyenek nőiesek?
2: Nem feltétlenül a nőiesség, hanem azt mondják, hogy ez a fajta ápoltság, amit a lányok megcsináltak, azt megcsinálják
1: az jár egy fiúnak is.
2: És órákig tartó fürdőszobai rutinok vannak, de arckrémezéstől kezdve, amit csak el tudsz képzelni.
1: Elképesztő, mennyire be tudják magukat pörgetni ilyen trendekbe, nem? Tényleg? Tehát ez tényleg hihetetlen.
3: Hogy a Clint Eastwoodnak, ha megnézze azt a képét, amit ugye van-e férfiasabb Clint Eastwoodnál? Teszem fel a kérdést.
1: Hát így 93 évesen azért
3: nem
1: lehet
3: okibni. Nem a mostani,
2: hanem
3: azért,
1: igen, amikor még ült a lovon.
2: Ült a lovon, fog piszkálja, az nem volt neki.
3: Nem, izéje volt, egy szivarka volt a szájában, és egy bőr cowboy kalap. Na, Clint Eastwood férfias,
1: okay, tudom,
3: nem?
1: Oké, tudom ki, megvan, így van, férfias.
3: Igen, tehát ő férfias. Na, tehát ha ránézek Clint Eastwoodra ezen a képen, ahol ugye szivarka van a szájában és izzadt az arca, soha nem azt képzelem, hogy büdös, hanem azt gondolom, hogy ez csak a... Hogy amúgy, ha most lejönne a képernyőről, akkor jó illata lenne. Akkor ez miért van? Akkor miért, tehát az agyam miért azt gondolja a vonzó férfiról, hogy annak jó illata van, miért nem azt gondolja, hogy jó büdi?
1: És miért gondolod néhány emberről, hogy vizuálisan büdös? Na, ott mivel kapcsolja össze az agyat, hogy ránéz, jó. És azt gondolod, hogy ő büdös?
3: Igen, de vizuális... Na, menjünk amerikai színészeket, akik vizuálisan büdösek.
1: Hát most így nem tudok neked együtt mondani, magyar celebek közül tudnék.
3: Jó, akkor mondjuk magyarokat. Mégiscsak a saját piacunkra lövünk, úgyhogy akkor legyen. Igen. Vizuálisan büdösem. Igen, értem.
2: De azt gondolod, hogy ő egy ilyen nagyon jó illatos, visszatérve Clint Eastwoodra.
3: Szappanszagúnak látom őt.
2: Szappanszagúnak. Azt hittem, hogy csak egy ilyen jó férfi illatot érzem.
3: Nem, semmi sem vonzó, be szappanszagú férfinál, és minden testtájékra ezt gondolom. Minden le legyen szappanszagú. Egy frissen mosott szappanszagú férfi.
1: Az egyébként az rendben
3: chef
1: van.
3: Choice.
1: Az rendben van, igen. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort, többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Ezt Tibi küldte nekünk. Az se rossz illat egyébként.
3: Nem a paprikás. Tudod, miért
1: nem tudom, milyen a paprikás. Van ilyen illatú ember?
3: Van, ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded, hogy elkezded dísztelni a hagymás.
1: Ne csináld!
3: De az a legrosszabb hónajszag.
1: Ilyen expertek vagytok illatokban? Tehát van a hagymás hónajszag, meg van a sima.
3: Nem, van az orfacsaros szúrós.
1: Igen.
3: Az már lekörözi a hagymásat.
2: De annak nincs köze
3: az ételhez. És a hagymás, az meg ilyen alattomos, mert először még azt is gondolhatnád, hogy tudod, hogy ez valami ételből jön, vagy valami kaja, vagy tehát, hogy valami történt valahol.
2: Hát ez aztán... az otthonosság illata, amikor azt mondják, hogy paprikás csirke illatú, akkor belépsz egy lakásba, képzeled,
1: ahol érzed a paprikás csirke.
2: Ahol készül a paprikás csirke, és finom lesz.
1: Igen. Ezzel ki kell, hogy ábrándítsalak.
3: Igen.
1: Amikor itt volt Magyarországon Keanu Reeves, bement egy üzletbe, ahol az ismerősöm eladó volt, és képzett büdös a pali, írja Tomcsika.
2: Na róla tudom képzelni.
3: Keanu Reeves-ről azért tudom elképzelni, mert ő annyira ilyen spirituális síkokon mozog, azok gyakran büdösek.
1: Kicsit néha a csávó.
3: Hát azok nem a golyós dezodor síkján mozognak.
1: Kicsit a csávó néha úgy néz ki, mint a homeless lenne. Tehát, hogy nagyon furán viselkedik néha.
3: De milyen szaga volt? Segszaga volt? Vagy üzletság?
1: Ezt így nem tudjuk ebben a formában. De szemét dolog, valaki egy magyar boltban rámondja, hogy Keanu Reeves büdös, és utána ez így elterjed róla. És lehet, hogy a csávó nem volt az. Tehát azért ezt nem tudjuk egyébként.
3: Honnan tudod? De hogy lehet, hogy csak fáradt ruhaszaga volt, az is nagyon ijesztő.
1: Igen. Gyerekek, akkor mondjuk el a gyerekeknek és a kamaszoknak, hogy ez nem egy menőtrend. Jó? Tehát, hogy menjetek el, zuhanyozatok, fürödjetek, vegyetek tiszta pólót, nem indul be a pézsma reakció, meg nem lesz itt jobb feromon, meg jobb illat. Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
3: Tehát első randin uborka szagú volt a csaj, a haverom telefonja, és uborka. De melyik uborka? Várj, de kígyó vagy kovászos?
2: A kovászos rosszabb.
1: De írja valaki közül, hogy valaki már itt is nagyon büdös a bűszön. Biztos, hogy nem én vagyok, mert de 72 órás, de ez a dolog még van 18 és fél perc. Általában gyerekek azért ez a higiéniai kérdés, ez azért sok szempontból Magyarországon azért hát mondhatjuk, hogy azért itt még vannak bajok.
3: Az ecet szagú emberek.
1: Ne léci!
3: Nincs meg.
1: Léci, most akartam reggelizni.
3: De az ecet szagú emberek azok cukorbetegek, nem?
1: Nem tudom, megmondom őszintén, de ha egyszer szagú vagyok, szóljatok ki, jó? Vagy ha magamon érzem, mi meg tudom nézni a cukromat.
3: Köszönöm, hogy ezt mondod, Balázs, mert szeretnéd beszélni itt veled.
1: Itt lenne az idő, hogy szintén beszélgessünk egymással. Balázs, annyira egyszer szagod van, hogy megbolondulok, igen. Édesapám reggelire egy fej fokhagymát, fekete retket, káposztát fogyasztott tojáskrémes szendvicssel. Vajon őt az akkori korban
2: hova
1: sorolhatták?
3: Azt tudom elmondani, hogy az apám az nagyon szerette magát fokhagymával gyógyítani, és hárman voltak egy szinten az irodaházban, a dolgozott, és ha az egyik elkezdte, akkor mind a kettő gyorsan felzárkózott, már lépcső nem lehetett felmenni, olyan volt az a figyelj, hogy tudod, azonkor az idős férfiak a dohányszal keveredik a fokhagymával,
1: Az kemény.
3: Az
0: ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Mamut csontok kerültek elő a Tiszából. 3 év után járnak ismét a vonatok Miskolc és Tiszaújváros között. Megújulnak az iskolai sportpályák. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A vírusok is örülnek az iskola kezdésnek. A közösségbe való visszatérés, a zárt terek és a megváltozott napi rend miatt tanévkezdéskor több a beteg. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint ezért is különösen fontos, hogy a gyerekek ismerjék és betartsák a higiéniai szabályokat.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűrgyből is legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Mamutok és őstulkok több tízezer éves csontjai is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. Az állatcsontok mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vastárgyak is előbukkantak a vízből. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasúszáj volt, amely a 70-es években süllyedt el. 3 év után járnak ismét a vonatok Miskolc és Tiszaújváros között. A 89-es vasútvonal felújításán több helyen ágyazatot cseréltek, útátjárókat építettek át, és mintegy 11 kilométeren szabályozták a vágányokat. 3 kilométeren megszűntek a lassú jelek is. Megújult a Tiszaújváros és a Helyőkeresztúri állomás váróterme, Nyéklátházán pedig bővítették a parkolót. A két város között naponta 10 pár személy vonat közlekedik. Siófok volt a nyáron a balatoni települések Sin City-je. Csak júniusban és júliusban 75 bűncselekmény miatt intézkedtek a rendőrök. Az ORFK térképe szerint a második Balatonfüred volt, ahol 22 esetről számoltak be. Autóból a 2 hónap alatt összesen 5-öt loptak el a tó környékén, ebből 3-at Alsóörsön. Az adatok szerint a Balaton egyébként nem kiemelkedően veszélyes térség. A 3 érintett vármegye csak az országos középmezőnyben szerepel. A napközben többfelé beborul az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül majd. A levegő viszont 26 és 31 fok közé melegszik. Holnap több órás napsütésre készülhetünk, számottevő eső nem valószínű. A hűvösebb hajnal után délután 26 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M70-es autópályán az M7-es felé a 2-es és 1-es kilométerek között a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és leálló sávon halad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, egyelőre még csak kettecskén. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, de mindjárt itt van Eszter is. Hello, Feri!
2: Szevasztok.
1: Jó reggelt!
2: Hello.
1: Mit írt Eszter?
2: Azt, hogy a Mambo bár előtt áll.
1: Az már itt van a sarkon.
2: Igen, de ugye fölmerülnek kérdések, mert hát a budapesti éjszakának ikonikus helyszíne.
1: Voltam
2: Mambo,
1: ott.
2: Mambo bár hajnali kettő körül, hát hogy is mondjam, egy kicsit túlfűtött állapotban álltunk ott meg, és mentünk be, annak reményében, hogy olyan csodát látunk, amit hát ugye...
1: Amit sehol máshol.
2: Sehol máshol. És hát nem tudom, hogy Eszterkémmel most akkor ő munkából jön onnan, vagy...
1: Vagy oda tart.
2: Oda tart.
1: Igen. De mindenesetre érkezik mindjárt, úgyhogy megjön. Megjön, és itt van. 16-ban, hova a tökömbe kapkodtok? Na látod, elindultunk.
2: Egyébként ez az. Ja,
1: igen,
2: hát,
1: igen.
2: Zsüllem a reggel gyerekek szívinfarktust kaptunk, tehát ugye a reggeli rutinunkban az van, hogy amikor én megérkezem, Zsüll és Anna kávézik, Anna mesélget, Zsüll bólogat, én beszállok egy kicsit. Utána az ugye szétszéledünk, és mindenki beül a munkahelyére. Mi Gyulával itt ketten, én nézegettem a híreket, és hát ti megjöttök így 6-10.
1: Igen, szinte egyszerre.
2: 6 óra 7 perckor egy alak.
1: Igen.
2: Ki
1: korábban.
2: Az? Mit akar?
1: Korábban sikerült egy kicsit megérkezni ma. Ja, egyébként előbb indultam, tehát hogy így volt időm, meg a motor. Tehát azért az ennyit számít, hogy az a motor, az ha azzal jössz, akkor azért jó, egy pár perccel előbb vagy itt.
2: Fürgébb vagy, gyorsabb vagy, mehetsz ott, ahol nem.
1: Igen.
2: Mások.
1: Jó reggelt, Balázs, olvastál hajnalban valami érdekeset? Oroszország megtámadta már Németországot, vagy Németország Oroszországot? Pont ezt olvasgatom, gyerekek, ez itt melegedik ez a pite egy kicsit.
2: Én most lejöttem a hírekről az elmúlt napokban, most mi van?
1: Én se követtem, mert már nem hagyom magam se ijeszgetni semmi, de itt a német diplomácia, meg az orosz diplomácia az eléggé egymásnak feszült, úgyhogy majd lehet, hogy a héten valamikor foglalkozunk. Jó reggelt!
3: A Heringer!
1: Na, mi van?
3: Heringer!
2: Azt mondjad, hogy mi van a mama.

0: Mambo bárban.
1: Kinyitott a Mambo bár?
2: A Mambo bárban van egy kis mozgás, azt láttam. Nem tudom, hogy ez egy
3: hajnali arcok indulnak hazafelé.
2: Igen, igen, óriási. Nagyon tetszik, nagyon tetszik. Az van, hogy még nincs teljesen összehangolva ez a reggeli készülődés az iskolába és az én készülődésem, de mindegy, hát...
0: Eddig nem kellett reggelit készíteni a kisasszonynak.
2: Ez még csak a jéghegy csúcsa, Feri. Még a jég. Most van az a hét, amikor alájöttél ezt a 4 dokumentumot, amit igen, jó, GDPR, jó, rendben, akkor izé, akkor matrica, vinyetta, jó, arra nem kell, arra igen, jó, akkor külön egy olyan cipő, igen, na igen, ez van most. Ez
0: bátod, mert hogy az augusztus utolsó heteit már ezeket volna töltset, hogy
2: nem voltak rendelkezés álló információk, Feri. Most na, lettek, most lettek.
0: Persze. Megint jó, az hát iskolai még... hibás.
2: Itt senki nem hibás.
3: Senki nem hibás, senki csak nem ebbe hibás. Bele kell rázódni.
2: Így van. Plusz a macska rám feküdt reggel, és nagyon nehéz volt letessékelni. Ez még a másik opció. Ezzel nem számoltam, de ez is ott volt ráadásul.
3: Az nehéz. Az úgy nehéz. De itt vagy, ez a lényeg. Itt vagyok,
2: bocsánat, elnézést
3: kérlek mindenkinek. Már a csütörtökre, gyerekek, már csütörtök. Tehát megint belendültek a hetek, és csak számoljuk a napokat. Szóval, hogy visszatérve csak egy pillanat, itt az orosz-német egymásnak feszülése, itt nagy dolgok történnek, úgyhogy azért már lehet, hogy kicsit kell foglalkozni, mert itt aztán ezek itten feszülgetnek. Ugye Oroszország megbízásából majdnem lebombáztak a Lipcsei repülőtéren egy drónnal egy Antonov gépet, és az a németektől megy ugye Ukrajnába a fegyverszállítmány. És hát kipuhatolták a németek, hogy ezek bizony az oroszok voltak, úgyhogy leesett a dróna megtankolt repülő mellé, és hát ez egy nagyon kemény üzenet lett volna a németeknek, és az oroszok is, hát nem az, hogy magukra vállalták, persze azt mondják, hogy nem, de itten aztán most német reakciótól félnek, amire Putyin azt mondja, hogy súlyos hiba, úgyhogy ezek itt azért feszülgetnek egy kicsit. Majd lehet, hogy a héten ránézünk.
2: Párkapcsolati tanácsadásra van szükség.
3: Igen. Itt akkor menjen el a Putyin, meg menjen el a német kancellárt, üljön le, és akkor egy ilyen kócsa lesz, ott beszéljék meg, csak hagyják ki ebből Európát, meg mindent. Úgyhogy, a német belügyminiszter azt mondta, hogy az orosz megbízásból kísérelhették meg ugye a támadást a robbanószerrel felszerelt drónnal.
0: Akkor ez még így elős feltételezés.
3: Vizsgálati eredmények, rendőrségi eredmények, elkövetői mintázatok, hírszerzői értesülések, tehát itt sok minden van, amit mondanak a németek, úgyhogy azért ez így rajta kell lenni ezen a dolgon egy kicsit majd olvasni, hogy mi van. De nem riaszgatunk senkit, meg nem keltünk pánikot.
2: Nem akarok olajat önteni a tűzre, de a hollandok is azért mozgolódnak. Hazahozták az aranyat, nem láttátok?
3: Honnan hozták haza az aranyat?
2: Amerikában tartották az aranykészletüket, és azt mondták, inkább most már legyen itten Európában, úgyhogy áthozták Angliába, mert készülődéseknek érzik ezt az időszakot.
0: De Anglia nem Európa, érted?
2: Kontinens.
0: De legalább a kontinens.
2: Közel hozták.
0: Nem EU-s.
3: Ja. Úgyhogy ez kell majd egy kicsit erre ránéznünk. Itt ilyen, ugye a németek ugye azt mondják, hogy Oroszország eszkalálja a helyzetet, ilyen tipikus orosz hibrid támadása, hogy nem az oroszok, csak oroszhoz köthető erők bombáztak le, és azért Lipcsébe lebombázni egy repülőgépet, egy Antonovot teli fegyverrel, meg üzemanyaggal, szóval azért gyerekek, az nagyon bátor. Azért ez több, mint szemtelen. Úgyhogy ez a Putyin azért, ez ott húzogatja mindenki bajuszát egy kicsit. De hát közben meg nincs olyan állapotban az orosz haderő egy 5 éves ukrán háború után, csak úgy neki menjen a NATO-nak. Tehát azért tudjuk, hogy utánpótlásbeli gondjaik vannak, vegyverszállításbeli gondjaik vannak, most még egy NATO-val vívott háború, nem tudom, hogy mennyire lenne jó. Engedjük is elmenni, szebb ez a csütörtök.
2: Kicsit ilyen toxikus ribi most így az orosz ország, nem? Vagy
3: most egy kicsit vele, toxikusak. Igen. Toxikus ribi. Engedjük el, toxikus ribi.
2: Igen, most egy kicsit így is elkedik, hogy tudod, hogy már azért kimerültek így a forrásai, de még azért, igen. Kíváncsi lennék, hogy hogyan lehetne a kedvére tenni. Tehát, hogyha valaki leülne egy Putyinnal beszélgetni, és mondani, na, akkor legyen miért.
3: Mit szeretnél, Vladimir?
2: Le azt szeretnénk, hogy teljes értékű életet élj. Mondd, mi tenne téged teljesen boldog, hogy milyen hosszú lenne ez a lista, igen. Nem? Tehát, hogy
0: meddig... Meg ugye, ahogy a párkapcsolatban is van, tudod, azért a békítő tárgyások ott is ugyanaz. Mit érez, kedves Vladimir? Hol tölt el a kapcsolatok?
2: Én nem szoktam kérdezni, ennek azt szoktak kérdezni, hogy tudom, és ez önnek milyen érzés, Vladimir?
0: Igen,
2: hogy,
0: mit érez
2: hogy az uniós amikor... országok összeálltak, és kötelezték a petpalac gyűjtésre
0: a többéket. A két csávó egy ilyen kanapén, és közte pedig a kócs.
3: Ott ülne a kócs. Nem. És lehet, hogy működne.
0: Igen, lehet, hogy működne. És lehet, hogy működne.
2: Amúgy lehet, de nem kócs kéne, hanem egy másik államfő, aki ugye mind a kettővel jóban van. Csak ugye, hát ugye ez ugye Amerikának kell lennie, csak neki ez most nem megy annyira, mert ő nem egy ilyen empatikus.
0: Ha ez Putyin, vagy ugye Trump csinálná, szerintem bajba lennék.
2: Igen. Nem tudom, szerintem nagyon nehéz ezt szóval, de ki az, aki most szerintetek mondjuk így empátiával tudná kezelni ezt?
3: Hát a Dalai Láma.
2: Dalai Láma nagyon rossz.
3: Vezesse le őt. Kedves, aranyos.
2: Csak is ők
3: ne egyenek meg tudnád csinálni, igen. Egyébként én olvastam egy mondjad?
2: Nem, bocsánat, csak még azt akartam mondani, hogy nem csak a Dalai Láma van ám megáldva ezzel a nagy empátiás készséggel, hát ott van nekünk ugye Észak-Korea. És
0: esetleg... Kim Jong-un.
2: Igen, de most már nagyon visszahúzódó. Nem?
3: Egyébként csöndben vannak, egyébként nem baj. Csernus nem lehetne, hogy helyre rakja őket? Kérdezi egy hallgató, nem? Rossz ötlet?
0: Imre,
3: gyere, van egy kis probléma, hogy a németeket ki kéne engedszelni az oroszokkal. De azt olvasom, hogy amerikai elemző azt mondta, hogy nem az a célja, hogy ő megtámadja a NATO-t, nem ilyen hülye. Az a célja, hogy kisebb-nagyobb ilyen hibrid kis támadásokkal megnézze, hogy reagál a NATO. Összefognak, szétesnek, egyszerre indulnának el Oroszország ellen. A NATO-n belül van, aki azt mondja, hogy támadjunk, ne támadjunk, esetleg a NATO tagországok egymás másnak feszülnek. Tehát, hogy nem ilyen egyszerű, hogy megtámadom, mert sokkal inkább arról szól, hogy picit belemarok, és megnézem, hogy reagál, milyen gyorsan reagál, milyen a hadereje, mennyi fegyvere van, kiket küld fel a levegőbe. Puhatolózó, azt mondja az amerikai, ez csak puhatolózó Putyin-féle kis nyaldosás, ahol arra kíváncsi, hogy maga a szövetség mennyire erős, mennyire reagál gyorsan, mennyire egységes, és egy irányba reagál, vagy a tagállamok széthúznak. Tehát, hogy ez a Putyin se hülye ám azért nem, ebből
2: uncsizik,
3: a szempontból.
2: Uncsizik szerintem Putyin.
3: Szerinted igen?
0: Szerintem van elég dolga pedig.
2: De ide, azt megoldják, de ez már berendezkedett. Szerintem azért nem hozza neki a dopamint most ez a háború, hanem akkor úgy néz, hogy...
3: Hogy valami más kell.
2: Igen, szerintem kell kis...
3: Na jó, csak abban már mi is ott vagyunk.
0: Pont a kettő között.
3: Kettő között, igen. Na jó van, gyerekek. Ne, engedjük
2: óriási politikai és háborús hírelemzés van.
3: Gyerekek, de nem baj, utána járunk mi azért itten a gyömrői, minek is? Utána járunk a gyömrői konyhásnéni lopásnak. Felhívjuk a tegnapi ügyfolytatásképpen a polgármestert. Hogy leplesz le a parizert lopó gyöngyösi vagy gyömrői néniket?
0: Magát Sherlock Holmes-t.
3: Igen.
0: Ugye, mert hogy ő volt a földerítő.
3: Ő volt a földerítő, ő leplezte le őket.
0: Bizonyám.
3: Nagyon szeretjük ezt a történetet. Tegnap már, aki nem hallotta, majd újra összefoglaljuk. Hét után lesz játék, Burger King utalványt is lehet nyerni. És úgy néz ki, hogy az ifjabb növényi Norbit is elérjük.
0: Juhéj!
3: Mi is tartozunk neki ennyivel, ő is tartozik nekünk, ez egy jó telefonhívás lesz, úgyhogy 9 után ránézünk a hamarosan UFC-be jutó Norbikára is, szegény, nem akarom norbikázni. Noibika! Fölhívjuk, összejött végre a telefon, úgyhogy elsimítjuk itt az elvaratlan szálakat.
0: Jó, de nincs fogorvos, nincs edzés, nincs
3: mert nagyon reméljük, hogy tegnap este óta beírva. Nem történt semmi.
0: Nincs tehát... beírva már a semmi.
3: Nem, de ez rendben. Ezt rendbe tesszük, úgyhogy rendben lesz minden, igen. Mi csak vigyük vissza a palackokat, írja, hogy hallgató, ez a lényeg. Ezzel kell foglalkozni, legyenek palackok. Ugye tegnap beszéltünk a Mohu kommunikációs igazgatójával. Sűrűbe vagyunk a héten, gyerekek.
0: Nagyon, de
3: felgöngyölítünk, utána járunk, felhívjuk, megnézzük, sűrűbe vagyunk.
2: Sűrű. Miért van az, hogy ha ránézek
3: a... Mondta egyszer is kicsakolt.
2: Nem tudok rákönteni.
3: Nem baj, nem kell.
2: Legyek izgatott a mohupalackok miatt? Vagy mi miatt legyek
3: izgatott? Kies borzogást legyen rajta.
2: Az utolsó mohukán. Minden, hadszolj.
3: Az utolsó mohukán. Hát most megyek a hírekre.
2: Ezt te provokáltad.
0: Csúl a zenét.
3: Kérlek nekem provokálni, érted, az utolsó mohukán.
2: Így van. Amúgy csak azon gondolkodtam, hogy reggel, amikor leparkoltam az a duceli, az maga a felni volt. Na mindegy, majd reggel. Na, szóval az a lényeg, hogy induljunk el, srácok. Induljunk el, és ahhoz, hogy elinduljunk.
0: Egy ideje, megyünk.
2: Ahhoz szellemi táplálékra van szükségünk. Melyik ötök hozta?
0: Mindannyian. Zsülma a felelős.
3: Okay, az én szellemi táplálékom az annyi, hogy majdnem eljutottam az Ödüsszea a című filmre. Ez,
0: jó.
3: Szerintem ez nem egy rossz szellemi táplálék, nem?
0: Jó, és ha még azt is mondod, hogy azért nem tudtam menni, mert berúgtál,
3: nem.
0: Akkor...
3: Akkor, de majdnem eljutottam, annyit tudok beletenni a közös szellemi táplálékba, hogy majdnem eljutottam az Odüsszeára.
2: Tegnap azt hallottam az edzőteremben, és most akkor vitassuk meg ezt, hogy ez egy igaz-e, hogy csak a szegények járnak hétvégén moziba, a gazdagok a hét elején járnak.
0: Mert?
3: Kicsit adom.
2: Na?
3: Kicsit adom.
0: Mert ők érnek rá.
3: Igen, ez egy életérzés, hogy hétköznap mész moziba.
2: Ezt mondták nekem tegnap az edzőteremben.
3: Én imádom az edzőtermi bölcsességeket. Ebből csinálnánk egy adást. Az edzőtermi bölcsesség, amit ott hallottál. Nagyon jó duma. A gazdagok hétköznap járnak moziba.
2: Igen, a hét elején.
3: Hét elején.
2: Hét elején. És a szegények járnak hétvégén.
0: Egyébként van benne valami. Ugye, mert kiér rá, tehát hétközben dolgozol, hazaérsz este 6-ra, még a család, még a, ki tud azt mondani, hogy a hétfő este vagy kedden elmegyek.
3: Vállalkozásod van, nem kell benne lenni 8-ra, nem sietsz másnap, kevesen vannak a moziba, megteheted, hogy hétfőn mész. Adom!
2: Ez de egy igazi vállalkozó, egy igazi vállalkozó soha nem megy moziba.
3: Miért?
2: Azért, mert éppen próbálja a gyomorfekélyét kikezelni.
3: Ja, ilyen stresszel.
2: Az van elfoglalva, és a popcornnak már a szagától is rosszul van, mert arra emlékeztet, hogy az egyik beszállítója megint átverte.
3: Igen. Stresszel, szorong, és nem megy moziba.
2: Igen, igen. Tehát még
3: de
2: akkor
3: van, én ezt szeretem, ezt az edzőterűbölcsességet.
2: De nem kéne ezt megvitatnunk, megnéznünk, hogy így akkor menjünk utána, hogy akkor hétfőn kik vannak benn, akikre azt mondanak, hogy jó, valóban nem.
3: Valóban,
0: és
3: valóban.
0: Is a folytatása, igen. Hogy nyaralni is a szegények járnak nyáron.
3: Júj, de jó,
0: mész nyár Balaton, tessék.
3: Nyáron a szegények szabi. Nyaralnak.
0: Nyáron a szegények
2: úgy, hogy
0: nyaralnak.
2: Akkor a legdrágább a Balaton.
0: Hát de télen meg...
3: Hát télen meg nem érted. Mész, mert ugye télen dolgozom.
2: Mert be a fagyba.
3: Hát meg, ja. Nem csak a Balatonhoz, hát meg külföldre
0: meg télen hova mész? Tájföldre mész, meg a Maldívra mész. Na az mi? Az drága. Hát
3: azért mész csak nyáron.
0: Ilyenkor,
3: van, van ebben valami. El kell menni ezek az edzőtermi bölcsességek, nem ügyességek.
2: Jó, akkor ki az IKEA-ba mikor kell járni?
3: Soha. Elmondom neked, csak végszükség esetén.
2: Azt mondja, hogy oké, rendben van, és ez illatos gyertyák a kripótolja vécében.
0: Az, hogy ott figyelj, valamelyik nap a béka beküldött engem valami zuhanycsőért, mert az egyik az egy ilyen ikás, ízé, csak azért hozzá, tök mindegy, hétköznap délután 1 óra 30 perc mozdulni nem.
3: Ja, figyelj, ja persze.
0: Hogy de terhesnők ott
3: a piactéren, üvegszemű, kiüresedett tekintetű férfiak a terhesnők
0: volt.
3: Után.
0: Igen, de mindenki volt, ja. És teljes terhes.
3: Ja, azt figyelj, oda csak akkor tényleg, ha ég a ház, vagy ha valami nagyon nagy bűnt követte be. Tehát azt hogy utálom te azt a minden.
2: Marci vagyok, vállalkozó, és ha lepasszolom a gyerekeket, már megyek is a moziba. Kedden!
3: Szerdán megyek moziba, akkor olcsó a jegy.
2: Óriási, de amúgy szerint tényleg olcsóbb a jegy, mint a többi napon? Azzal próbálják meg becsalogatni akkor a nézőket?
3: Vannak ilyen premier előtti, meg vannak ilyen havi megoldások. Ja, meg van ilyen moziked, moziszerre. Régen volt, hogy bizonyos napokon egy kicsit olcsóbbak voltak a jegyek. Volt ilyen, igen. Hóvégén, hétköznap, napközben VIP, így elkerülöd a sok hülyét.
0: Van egy francolás.
2: De mikor van a bálabontás?
3: A hádában? Igen, az
2: megnapom, az hogy szokott lenni?
3: Ez teljesen más. Zsülcike, integet, elmegyünk, gyerekek, belevágunk, jól lehet jelentkezni játékra, megindítjuk a reggelt, kávék, teák, üdítők, sósitalok, minden jöhet, mi pedig jövünk mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
4: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcstörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
10: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
11: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Voltak jó tapasztalatai is a nyári közlekedés biztonsági akciónak. Egyre többen váltják ki az orvost az EMI-vel. Nem sokára kiírják az iskolaigazgatói pályázatokat. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Gyors hajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági jöv, ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosi közlekedés biztonsági akcióban. A BRFK és a BKK főleg a gyerekbalesetek megelőzéséért indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11-szer ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. A tapasztalatok szerint kevesebb az olyan autós, aki nem adja meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Az EMMI váltotta fel Dr. Google-t. Már majdnem minden második internetező magyar kérdezett mesterséges intelligenciát egészségügyi problémáiról. Egy friss kutatás szerint a 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már EMMI alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. Október 1-én nyitják meg újra azokat az iskolaigazgatói pályázatokat, ahol nyáron nem született 5 éves kinevezési döntés. Összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le, és 351 helyen neveztek ki 5 évre új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Korszerű rugalmas burkolatot kaptak a balesetveszélyes aszfalt helyett 45 iskola sportpályái. Az Aktív Magyarország programjában csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki, az iskolák pedig több mint 1 milliárd forint saját forrást is hozzátettek a fejlesztésekhez. A pótkereket kellett szétvágniuk a rendőröknek Röszkénél, hogy előkerüljön az 5 rejtett pisztoly. Egy 54 éves szerb férfi próbálta Magyarországra csempészni a fegyvereket, az abroncsban ruhákba csavarva 3 pisztolyt és 2 átalakított gázriasztó fegyvert találtak. A szakértő szerint mind az 5 működőképes volt. Nem szolgálatban töltik mostantól a születésnapjukat a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap azon a napon, amikor a szülinapjukat ünneplik. Ezt nem kell külön kérniük, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra él. A napközben többfelé beborul az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül majd. A levegő viszont 26 és 31 fok közé melegszik. Holnap több órás napsütésre készülhetünk, számottevő eső nem valószínű. A hűvösebb hajnal után délután 26 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Építkeznek, ezért van útszűkület Vác határában a 2-es főúton a 38-as kilométer közelében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Lajhár. 3:47 lesz pontosan, 2 perc múlva. Súlyos baleset a Soroksári úton, a centrum felé. 3 tűzoltó a helyszínen, 2 sáv lezárva, kaptuk SMS-ben. Minden hatóság a helyszínen. Frontálisan ütközött autó. Úristen, tudod, az a Soroksár, ez a 2x2 sávos. Ráadásul ott 70-nel lehet menni, ott megint miért megy át valaki a szembesávba? Ja, Istenem. Az kemény.
2: Telefon.
1: Én mindig ezt gondolom. Ezek a szembe átvenések nem mindig, de a legtöbbször egyébként telefon. 3 tűzoltó helyszínen, 2 sáv lezárva, aztán már jött egy frissebb minden hatóság helyszínen. Gyerekek, Soroksári utat kerüljétek el. Nagyon nagy a baj. Jó, mit csinálhat most Pedrito, ha már lassan megint celeb, kérdezi valaki. Ez egy jó kérdés. A sí, señor Pedrito.
3: De Pedrito szerintem már ő most már gimis, nem?
1: Hát Pedrito megnőtt. Mennyi volt? Mikor? 4 éve voltunk? 5 éve voltunk? Nem tudom, mikor volt. 23-ban voltunk talán, vagy 22-ben Kolumbiában.
4: Igen, 23.
1: Kis Pedrito akkor egy 3 éve töregedett. Ja. 3 éve töregedett.
3: Ez csak 3 éve volt.
1: Hát 3 vagy 4 azért már. 3 vagy 4, igen.
4: Há, annál régebben nagyon nem lehetett, mert ott Covid volt.
1: Ott igen, tényleg.
4: Minden a Covid című nagy televíziós műsort néztük egész közelről, plusz igen. Szerepeltünk is benne.
1: 22-23 körül, valahogy így voltunk a Kolumbiában, hát nem sokára indul a stáb ki.
3: De a Covid az...
1: Covid az 20-21.
4: Az 20-21, tehát 20-21. Akkor 20-21-ben nem lehetett, akkor 22-ben.
1: 22-23. Ja. Úgyhogy ja, nem sokára indulnak Kolumbiába.
5: Tessék? 22. Na. 4-4-4.
1: Már írta is.
4: A 444 írta?
1: Hát, Pedrito ügyről azért. Ja. Pedrito ügyről azért volt egy kis sajtóanyag. Talán 2 napja voltunk itt, vagy 3 napja. Már minden rólunk szólt. Te jó Isten.
3: De 4 év telt.
1: Csak 4 év telt el. Tehát 4 éve ilyenkor indultgattunk, akkor egy kicsit később mentünk, mert októberben mentünk. Most ugye, hát már korábban. Ez most már nyilvános, erről beszélhetek. Már lehoztál csatorna, hogy ez már szeptember közepén indul valamikor.
3: És Feri, mit csinált addig, amíg ez a pók?
1: Egy hetet talán rögzítettünk előre, egy hét best of ment, és utána egy pár napra még bejöttetek.
4: Még jöttünk, dolgozgattunk.
1: Best of volt, és megcsináltak.
4: De ami nagyon jó volt, mert ezt a kolumbiait, ezt a szemetek itthon hagytak, 2 rohadék, de előtte, gyerekek, Dél-Afrika, Gyulával.
1: Hát kivittük az egész stábot.
4: Mindenki kim
1: volt.
4: Onnan csináltunk műsort. Mondjuk ezt egy kicsit már szerintem a 4. napon bánták, mert 2 úgy a taknyukon csúsztak be.
1: Az.
4: Egész nap forgatsz, este megcsinad az élőadást, és reggel beültek rádióműsorba.
1: Igen, annyi forunk volt, hogy 1 órával később tudtunk kezdeni az időeltolódás miatt. Tehát a hatos kezdés. Az hetes volt ott, hatos itt. Én volt, hogy egy papucsban, én alva mentem át a szállodai szobámon egy másik szállodai szobába, és leültem a rádióstúdió elő, lenyomtam, onnan mentünk bátorságpróbára.
4: Rohadt jó szállodában voltunk, az egyik szállodai szobát megcsináltak stúdióban, vagy stúdiónak. Lejöttek a srácok, hát figyelj, de tényleg maga a pusztulat, vért izzadtál, mert ugye velünk sem nagyon történt semmi igazából.
1: Annyi, hogy néha meglátogatták a Krüger Nemzeti Parkot,
4: és naplementében
1: elefántokat néztek, aztán átmentek a vízilovakhoz, és jöttek, és Feri, bizony, belőstünk, szép jöreget kívánok mindenkinek, hol voltál, Feri? Képzeljétek el, voltam egy olyan helyen, ahol csak vízilovak vannak, mindegyik vízilón ült egy flamingó, a háttérben pedig elefántok kardoztak, még így jutunk.
3: Ez is felbosztatott volna.
1: Hát ez nagyon jó, mi semmit nem látunk Dél-Afrikából.
4: 7-től este 11-ig dolgoztak. Gyulával mi megreggeliztünk, érted, kint a kertben, átmentünk a szomszédos kis parkba, sétálgattunk egyet, elmentünk a Krüger Nemzeti Parkba, szafariba, megnéztük, hogy hogyan nézett ki egy régi afrikai falu, tehát mi így töltöttük az időnket.
1: Az jó volt. De a dzsungel...
4: Annát nem
3: mi az a teljes tábot kivittük?
4: Na jó, hát majdnem a teljes.
1: Anna itthon tartotta a frontot, és vágta a nem létező best of-okat, mert nem volt miből, annyit tudom mondani,
3: na, tessék.
4: Egész pillanatok voltak.
1: Igen. Ja. Úgyhogy hát nem sokat láttunk Dél-Afrikából, de Feri és Gyula felfedezte helyettünk. Úgyhogy ez...
4: Így van, köszönjük ezt azóta is nagyon hálásak vagyunk. Érte, és egy kicsit bántuk, hogy a Kolumbiában nem vittetek el.
1: Fú, viszont az a kolumbiai dzsungel, gyerekek, az a legdurvább helyszín az összes közül. Az valódi dzsungel, tehát az valami egészen elképesztő. Többenet, milyen vízesések, madárpókok, skorpiók, az hihetetlen.
3: De ez most a marketing részét, ennek most örülni kéne?
1: Nem, hogy az ott, tehát a dél-afrikai meg a dél-amerikai is dzsungel volt, de ez a kolumbiai őserdő, ez tényleg olyan, ami így a filmekben vagy a könyvekben látsz, hogy elindulsz be, és egy méter után forogsz egyet magad körül, és nem tudod, hogy hol vagy.
3: És kokain? Ezért van?
1: Hát figyelj, lehet, hogy van csak. Tartottak egy olyan előadást, a konzul, a magyar konzul, aki kim volt, hogy mi történik, ha csak egy negyed grammot is találnak nálad, és nincs kedved. Tehát, hogy úgy, hát és hogy hány magyar van bent kolumbiai börtönökbe, és milyen a börtönállapot. Mátiszak
3: a teljes lakosság ott van.
1: Figyelj. Hát azt mondta, hogy ha oda bemész, onnan nem jössz ki, és nem tudunk kihozni, és elmondták a stábnak, hogy nem tudunk kihozni. Azonnali börtön jár, ne remikedjetek segítségbe, és onnan nagyon kevés magyar kerül ki élve. És így állsz a reptére, hogy bármit megteszek, majd mi jössz haza, és kiszedik a csomagodat. Szerinted? Tudod, milyen a kolumbiai reptér, amikor félreállítanak?
4: Tudod, a kutya mellette.
1: A Jani csomagja mellett, hogy leült a kutya. Figyelj.
3: És mondtátok neki, hogy auf Wiedersehen.
1: Összeszarod magad. Összeszarod magad, mert hogy úgy ült le a kutya a Jani csomagja mellé, hogy ugye mi kiadtuk a csomagunkat a kezünk közül, jött egy futár, és elvitte valahova. Kimentünk egy másik reptérre, ahol vártuk a helikopter indulását, de 2 óráig nem láttuk a csomagokat. És mondták, hogy ott egy dolog van, hogy ne hagyd el a csomagodat, mert hogy belföldön is vitethetnek veled. Tehát ugye ott az, hogy Kolumbiából repültünk Kolumbiába, helikopterrel belföldön, de mondták, hogy a belföldi tranzit is veszélyes. Vigyázz a csomagodra. Mit csináltunk? Gyere, Jani, ígyunk valamit. Leraktuk a cuccot, elmentünk valahova. És minden helikopter felszállás előtt leellenőrzik a csomagokat, hogy te belföldön ne tudjál vinni. Jönnek a kutyások, hát mondom, mi baj lehet, hát már minket leellenőrzik a nagy reptéren, aha, és úgy, hogy van a kutya, leült a Jani csomag elő. Mondom, ő az! Ez az ő bőröngyem!
3: Pablo!
1: És 3 nagyon rossz arcú, humorra egyáltalán nem vevő, fegyveres csáv, hogy azt mondja, akkor most akkor szedd szét a csomagodat. Figyelj, összeszarod
3: magad. És volt benne izgalmas, amire nem számított a Janinek?
1: Persze, volt benne 3 kiló kokain. Mondtam, Jani, szerintem ez kicsit erős, 2 kiló is elég lett volna. Nem volt benne semmi, de Janit sem láttam még így pakolni. Ja, és kivette az edzőtárcsákat. Tehát a súlytárcsákat elkezdte
4: kipakolni.
1: A vámosok is úgy néztek, hogy ez mi. Kivitt súly, tárcsát, súlyokba kivitte.
3: De mennyit?
1: Nem tudom. Hát
4: egy 20 kiló.
1: Volt 25 gondolom. Kiló megengedve, a 23-as súly volt.
3: Három megolvasson a drág, vagy ez komoly.
1: Zseni volt, fia, összetoljod magad a kolumbiai. Hát azért az nem egy kellemes történet. Na, itt van a hallgatók, jó reggelt, haló.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hát, jó reggelt, hogy hívnak, csáó.
2: Erika vagyok Maglódról.
1: Erika, hello Erika, jó reggelt. Erika, mi a helyzet?
2: Dolgozunk, ahogy ti is.
1: Jó,
3: hát azért az erős kifejezés.
1: Ez azért mi
2: jó, oké, túlzásokban nem esünk.
3: Igen, nem tudom, azért ezt nem mondanám.
1: Ti mit csináltok, milyen munkát azért, nagyon vigyázunk magunkra.
2: Én egyedül csinálok egy vállalkozást Maglódon, és cukrász vagyok.
1: Cukrász vagy Maglódon, és ott van cukrászdád?
2: Igen, van egy saját műhelyem.
3: Azt szeretném kérdezni, hogy te például tudsz-e csinálni könyöklős lótortát, amit nemrég vásároltam Nyíregyházán, mert azt szerintem csak kevesen tudják megcsinálni.
2: Szerintem ezt csak Nyíregyházán tudják.
3: Én is
2: nem is hallottam róla.
3: A könyöklő lóról?
1: A könyöklő, csak nézd meg ezt a sztoriát. Vagy már nincs fönn.
3: De majd kirakom, most minden nap újra fogom posztolni.
4: Hogy tanuljanak a magyar cukrászok.
2: Igen. Folyamatosan kell fejlődnünk.
4: Mi a kedvenc, amit nagyon szeretsz csinálni?
2: Én... Mármint, hogy a saját kedvencem, vagy hogy mi az, amit szeretek
4: nem,
2: csinálni.
4: Nem, amit anyám szeret.
2: Anyám jó, szeret. Anyám az a somlói.
4: Az enyém.
3: De ennék somlói.
1: Jó, somlói, de tudnék, mennyire nem eltek ilyet. Ja.
2: Na ez az.
1: Egy jó, de olyan igaz is.
3: De most képzeljük el, milyen az igazi. De annyira sokszor elrontották már a somlóit.
1: Mindig elrontják.
4: Van benne nálad mazsola?
3: Mindig van benne mazsola.
2: Nem, persze, hogy van benne.
1: Én szeretem.
2: Én másképp csinálom, mert mivel senki nem szereti a mazsolát, így úgy szoktam, hogy lekúterolom, ledarálom, és az íze benne van, de viszont a szemek nincsenek benne.
1: Nem rossz ötlet. Én azt utálom étterme, hogy elrontják, hogy rengeteg tejszínbot raknak rá, pedig kevés tejszínbe, és úgy tocsogjon a piskóta a csokiba, tudod.
2: És raknak bele ilyen hülye pudingos nyavanyákat, úgyhogy utálom.
3: Ezért vegyes a hozzáállásom ez a pudinghoz, mert van az a puding, amit szinte olyan sűrűre főznek, hogy olyan, mintha már vágni lehet, tudod.
1: Igen.
3: Azt szeretem.
1: De azt, én például azt nem szeretem. Én azt szeretem, amikor kicsit ilyen latyakosabb a puding. Én nem szeretem, amikor vágni.
3: Én a latyakosat nem szeretem annyira.
1: Nem szeretem a kemény pudingot.
2: Imádom ezt a hozzáértéseteket.
1: Ha most valaki nem hoz 10 óráig somlóit,
4: akkor vége.
1: Nem jövünk holnap, értitek?
2: Én nem.
1: Ha most nem érkezik meg valaki egy nagy tálca somlóival, ide 10 óráig holnap, aztán best of lesz.
3: És a csoki szósz nem az az ilyen vizes csoki?
1: Vizes a csoki íz. Fúj. Undorító.
4: Hát az olcsó. Az olyan... Abban inkább kakaó van.
3: Igen, de az olyan, hogy egy csoki mikulást
1: Megrottyantottak
3: volna gőz felett, és így, igen, és vízzel felhozták volna.
1: Nagy csalások vannak itt a cukrásziparban, erről vannak, Erika többet tudna igen. mesélni.
2: Rengeteget, a 16 év alatt rengeteget tudnék mesélni.
1: De most nem fogjuk ezt meghallgatni. Kivel játszanál, Erika?
2: Az az igazság, hogy én szeretném mindenki gyúrot, nem, azt is szeretném, mindenki nálatok gyúr, és állandóan ezt hallom, és én azt akarom, hogy most ti választatok, hogy ki akar velem játszani.
4: Én
2: nem.
4: Figyelj, ez én is fáradt vagyok.
1: Eszter maradt!
4: Hát de menő vagy, hogy bevállaltam.
1: Indítjuk az órát.
3: Én csak azért vállalom be, mert a borzaskáról beszélünk kell.
2: Eszterre, úgyis akartam egy privátot kérdezni, úgyhogy hajrá.
3: Na, készen állok. Elkészültem.
2: Indulunk. Én is. Jó.
3: Szóval, nálatok ismerős a borzaska nevű édes cukrász termék?
2: Nem.
1: Szép volt, Erika! Szép volt, Erika!
2: De várjátok, hagyj kérdezzek az Esztertől valamit. Tudom.
3: Ezzel van, Erika! Ezzel van, Erika! Ezzel van, Erika! De várjál! De azért, mert bekérdeztem. A borzaska az ön alul volt.
1: Egy ravasz hátulról jövő kérdéssel támadott, Erika letérdelt. Nagy csata
2: nem,
1: volt.
2: Nem bírta be.
1: Nem bírta
2: de
1: nyomást.
2: De tényleg akarok kérdezni egyet, hogy vannak ezek a rövid bemutatkozók rólatok. Ezt rólad miért mondják azt, hogy zserbogyilkos vagy?
3: Hát van egy kis história a zserbóval és a gyilkolással, bár külön-külön ugyanis végül is összemosták, de ettől függet. Nem tudom, ez annó még kellett írni ilyen izét.
1: Igen, és ezt talán még te tanácsoltad, hogy neked ez tetszik.
3: Ezt lehet, hogy én is találtam ki, de már nem vagyok benne
1: biztos. A zserbógyilkos az aki szereti a zserbót, és nagy adagot meg tud belőle lenni. Igen, nem kell ezt túlgondolni, ennyi, tulajdonképpen van, ennyi.
2: Hogy én azt gondoltam, hogy nem is szereti, de túl ezt
3: én nagyon szeretem a zserbót. Én nagyon szeretem a zserbót, nem ettem mondjuk 15 éve, de szeretem a zserbót. Nagyon.
1: A mosolygó zserbógyilkos, akkor meglát egy tálca a zserbót, és megeszi. Ebben nincs több, ennyi van.
3: Ennyi van, igen.
1: Mondjuk, ha ezt sérted, Erika, akkor azért itt bonyolult dolgok sem mennek nagyon át.
2: Négykor keltem, ugyanúgy, ahogy ti.
3: Erika, mi is hide, hogy itt a szerepel.
1: Mi se tudjuk.
2: Én tökre megértelek titeket, amikor félrebeszéltek, tehát
3: köszönjük. De igen. Amúgy akkor most a borzaskára térjünk vissza a lényegre. Mert igen. Az borzaska az, amikor az összes maradék tudjátok süteményből gyúrnak egy golyót, és azt belemátják csokiba.
1: Na látod, azért ennyire aha, nem volt
3: nyíregyházán.
1: Ennyire nem voltunk szegények
3: soha. A büfében. Ez, figyelj, ez neked nem is tellett volna ennyit mondani neki, jó? Ez csak aki hétfőn jár moziba, az engedheti meg magának.
1: Ez olyan, mint a Hortobágyi palacsinta, az összes hétvégi hús ledarálod.
4: Az nem olyan.
1: Tejfölt raksz a tetejére, aztán zabáját palacsinta.
2: Jó, de van benne minden. Ahányházanyi szokás.
3: Olyan amúgy az állaga is, meg a színe is, mint a kókuszgolyónak a kókusz nélkül.
4: És a borzas név az a borzalmasból jön?
3: Nem, mert egy ilyen ízét csinálják bele, egy ilyen sünt. Egyébként mint egy sümfolt, nem ilyen borzas, és akkor azt
1: esküszöm, még csak nem is hallottam.
2: És akkor mivel tapad össze?
3: Hát mert tesznek bele ilyen dolgokat.
2: Cukorszirupot, vagy nem?
3: Szinte teljesen olyan íze van, mint a kókuszgolyónak. Csak van egy kis rumos íze pluszba.
2: És
3: van benne keksz is, szerintem megjelent, de minden, ami rég, szerintem ilyen, ami igen. Maradék ilyen cukor, abba csinálják.
1: Ami másnak a rántott párizsi, hogy írja, kis Szabó, neked a borzaska.
3: Az a vakaró, az,
1: igen. Na jól van, Erika, figyelj, megmutatjuk azért, hogy nyertél valamit, ezt odaadjuk neked gyorsan.
6: Nyereményed egy 30 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na látod.
2: Szép napot, köszönöm.
1: Fiaim örülni fognak. Küldjük neked, ciao Erika.
2: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello.
4: Jaj, de
1: ezt imádom, mikor hosszú felvezetés, ez nagy sütemények, nagy somlói. Itt vagy, Erika? Igen, köszönjük szépen. Szavasz, Erika, mennyi akkor hallagjál el, aztán itt a nyereményed, szavasz. Ez a legjobb, hogy nem is értjük, hogy. De ráadásul ezt mi is meg szoktuk néha csinálni, ugye? Igen. Tehát ne legyünk szigorúak, mert ez mindannyiunk előfordul. Itt vagy, igen, szép volt, Balázs. Na, akkor mennyi haza, aztán főzessi anyáddal. Gyönyörű. Néró kockának hívják.
3: Nem is kockáról beszélünk, hanem úgy néz ki, mintha a kezebe tartaná egy bébi sünt. Tehát sünt formája van. És azért is hívják borzaskának, mert hogy vannak azok a kis borzas dolgok.
1: Hihetetlen eleményesek azért ezek a nyíregyháziak, hogy és arrafelé ott a megyébe, hogy hogyan hozzák össze ezeket az ételeket, hogy ne kelljen kidobni.
3: Alig
1: azért
3: a Gulyás Marci ezzel fog egy tál borzaskával fogjuk köszönteni.
1: Fél évvel megkérdezzük a penészlekre költöző Gulyás Marcit, hogy aztán eltérte már sűr alakú borzaskát, ott a mindenből összegyúrtad te.
3: Ugye, szerintem kevés dolgot bánt meg az életében, de ezt majd megfogja. És ha nem magától van, és segítek neki.
1: Én nagyon szeretem ezt a történetet. A budai elit értelmiségi fiú, aki sose jött ki, és sose jött ki a Szent István parból és a 13. kerületből, most és Budáról most elindul penészlekre. Az egész sztori zseni. Jó. Imádom, nagyon jó. Én nagyon szeretem.
3: Én azt szeretném, hogy csináljuk meg azt a Marcival, hogy most hívjuk fel, és kérdezzük meg neki, mit jelent neki most a nyugalom, meg a csend, meg a pihenés, és hívjuk fel fél év múlva, hogy akkor
1: igen,
3: is fognak
1: jelenteni. Igen, mikor fél négykor sötét van,
4: kutyaugatás nincs a faluba, érted?
3: Az a kutyaugatás az a legrosszabb érzés. Ugye,
4: vagy akkor az van,
3: egy
4: de
3: kis,
4: semmi
3: egy kis ilyen füstszak, tudod, mert már fűtenek.
1: A füstszakot szeretem, igen, de teljesen füst igen. Vagy mindennel. Igen.
3: Egy kis gumicsiznával kevert.
4: Autogumicsizma lesz.
3: Igen, igen, igen. És, akkor, és a távolban egy ilyen nagyon furcsa kutyaugatás.
1: Igen.
4: Nincs hova menned, nincs kihez szólnod, és nincs mit csinálnod.
1: Igen, ha valaki ennyi... esetleg nem tudná, hogy nem biztos, hogy érthető volt, hogy a Gulyás Marci és a Partizán Kelet-Magyarországra költözik, Penész legkis községben, és onnan gyártanak majd műsorokat.
3: Egy Szabolcs ilyen... megye nem a gyengéknek való, csak ennyit szeretnék mondani.
1: Megtanulja majd a kis...
4: Föl a gatyát, Marcello!
1: Megkezdtál majd megtanulni, amikor először bemész a kocsmába, hogy mi a magyarok isten.
3: Nem kérdezzük meg tőlem, mik a reményei.
4: Vette már magának bicskát. De van-e oltás?
1: Van-e oltás, tudja kezelni a pillangók is. Na jövünk mindjárt.
3: Kágy esti piac, szóval nagyon várnak vasárnap reggel, csak mondom neked.
1: Jövünk a hírek után mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan

emelte ajtaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapest

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett. Most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencsénkre. Akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotér.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Magyar mentőcsapat indult útnak Nepálba. Most a NAV nevében küldenek SMS-t a csalók. Nem lesznek szolgálatban a szülinapos rendőrök. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Magyar mentőcsapat indult a Nepál sújtó katasztrófa helyszínére. A Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapatában olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. Szükség lesz rájuk, még mindig több ezer embert keresnek. A villámárvízben a legfrissebb adatok szerint csak nem ezren meghaltak, az eltűntek között pedig legalább három magyar állampolgár is van. A tragédiát gleccser szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta. A szervezet adománygyűjtést is indított a túlélők megsegítésére. Most a NAV nevében küldenek SMS-t a csalók. Az adathalászok az üzenetekben adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, ehhez kattintsunk a küldött linkre, ez azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adóvisszatérítésről vagy tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallásról, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Ismét lesz retro véradás, hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket. Mindenről Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt.
2: Itt a sörvízsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Nem szolgálatban töltik mostantól a születésnapjukat a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap azon a napon, amikor a szülinapjukat ünneplik. Ezt nem kell külön kérniük, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra él. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője azt mondta, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. A napközben többfelé beborul az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül majd. A levegő viszont 26 és 31 fok közé melegszik. Holnap több órás napsütésre készülhetünk, számottevő eső nem valószínű. A hűvösebb hajnal után délután 26 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az 1-es főúton Török-Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométerek között hídépítés miatt terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: 7 óra után vagyunk 11 perc, aztán hogy adják a vitamin papírt?
1: Aztán mennyi van, aztán a sweet chili
0: sauce, aztán hogy van a sweet chili sauce? Á, mindenség itt neki, kemény dolgok. Ezek itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatóink, 7 óra után 11 perccel, zene nélkül már ráfordulva a csütörtökre.
2: Jaj, ne is mondd.
0: Elpattant ez a hét.
3: Vége van már a hétnek.
0: Vége van már, lassan, tényleg ott vagyunk, hogy... Vége a hétnek. Nagyon nagy baleset a Soroksári úton, pálya az ár, illetve nem ott nincs pálya, útzár, minden hatóság a helyszínen, 3 tűzoltó, 2 sáv lezárva, óriási dugó van. Ez a Soroksári úton az Opel Dunánál, ráadásul most már friss a dolog, teljes útzár, akit út kerüljön, a szembe sávba ment át egy autó. 2x2 sávos út, szembe sáv 70-re lehet menni. Az nem nézhet ott ki jól. Úgyhogy arra óvatosan. Jó. Mi van? Még más nincsen egyelőre ezek a közlekedési hírek. És ugye mi a tegnapi hírünket folytatjuk, mert szeretünk még azért így tovább menni egy-két dologba, és ígértük, aki hallgatott bennünket tegnap, aki nem, annak majd most újra elmondjuk, hogy miről is volt szó, hogy felgöngyölítjük ezt a gyömrői konyhásténi ügyet, mert hát nagyon szeretjük idézőesen a dolgot. Ipari mennyiségben vitték el a gyömrői konyhásténik ugye a gyerekektől az ételt, és nem ezt szeretjük benne nyilván, mert a gyerekektől ne lopjuk, meg ne vegyük el, de mindenkinek van élménye az iskolai menzáról, a konyhásténikről, a 60-as dagadó bicepses, tornacipős nénikről, akik már a mi gyerekkorunkban is málhás lovaként megpakolva, zsákokkal, kannákkal
2: vitték, de jó esetben a maradékot.
0: Ugye? De jó esetben a maradékot, és kiosztották a gyerekeknek. Ugye itt nem ez volt, mert hogy... Ugye, hogy imádjuk. Figyelj, a legjobb híre héten.
4: Ahogy beszélsz róla, nem illan a csíkosszatyor. Nem bírok elvonatkozni.
0: Csíkosszatyor. Csíkosszatyor, ami suhogott, mert műanyag volt a szatyorban. Megvan? Persze, emlékszem.
4: Micsoda tehervírása volt.
2: Az ebéd mindent karja volt. Pakolni.
0: Na most itt ugye nem arról volt szó, hogy hazavitték a maradékot, ahogy tegnap is megbeszéltük, hanem arról volt szó, hogy igazából éhező kis sipítozó gyerekek maradtak a menza után, mert hogy a nénik mindent begyűjtöttek maguknak, mondom az adagot. 6 kiló sonka felvágottból csak egy nap, amikor lebuktak, 3,5 kilót loptak el, 2,5 kilót adtak oda a gyerekeknek. A 6 kiló margarin felét, ez csak egy napi szállítmány volt, 3 kilót szétosztottak maguknak, 3 kilót

0: aztán csöndbe vagy. A gyerekek kicsit sipítoztak, kornyodoztak, aztán éjjelse hazamentek. Na most ez csak egy napi adag, tehát hogy ők nem ennyit vittek el, hanem ugye hát ez akár hónapok óta, vagy akár az egész előző évben ez végig zajlott, tehát a négy néni az valószínűleg valahol Gyömrőn üzemeltetett egy látványkonyhát. És valószínűleg írdatlanul eladták, vagy feldolgozták, vagy megették, de tényleg ipari mennyiség. És hát itt jön a csavar, mert hogy a Polgi buktatta le őket. Na várjál! Mi hazánkos a Polgi, csak szólok. De ez most nem az ügy szempontjából.
1: Hogyan kezeljük a helyzetet? Mit szeretnél, hogy ezt az információ hogyan...
0: Most már konyhás nénikre is lecsapnak. Hát azért...
2: Lakásfoglalók. Azért autótól vagyok konyhás nénik.
3: Kérjük, hagyd el a konyhát.
0: Most. A Polgi először csak megfigyelt. Ugye? Tegnap már megállapítottuk, hogy egy régi Népszabadságot két helyen kiégetett, üldögélt egy padon az iskola előtt, figyelt. Álcázta magát.
2: Aztán beöltözött iskolásnak, és bekeveredett a menzára.
0: Beleredkezett a menzára, lelagasztotta a fél szemüvegét, levágta az álbajuszát, és azt mondta, kérek még trapista sajtot. Őt is hátraküldték, ekkor a Polgi gyanút fogott, lecsapott a konyhai alkalmazottakra, és egyedül leszámolt a konyhás néni bandával. Szenzációs a történet.
1: De arra lenni kíváncsi, hogy például volt-e együttműködés a konyhás nénikben, vagy pedig eleinte még ellenálltak, tagadtak? A fiacska, a nénéd lehetnék.
0: Na. Igen, ne szórakozzál, hát, mert én vagyok a polgármester.
2: Tudod, amikor iskolába jártál, te is ezt tetted.
1: Igen.
0: Kinyitatta velük a hűtőszekrényt, benézett a szatyukra, és ott lapult a zsákmány. Ott lapult a több kilónyi élelmiszer.
1: Kibeleztek, azt láttam, hogy
0: autóban. Kocsi csomagtartóba, hűtőszekrénybe, mindenhova pakoltak.
1: Nem higiénikus amúgy sajtot izébe rakni hűtés nélkül. Meg...
0: Figyelj, de a kártyadoros tésztába dobozba elrejtett tészta annyira magyar. Annyira magyar. Nem?
2: Még a pürkölt szaftot várod a tetején.
0: Anyád is így csomagolta a maradékot gyerekkorodban, vagy felnőtt korodban meglátogattad. Ott volt egy ékrémes doboz, bele a hétvégi kaja, ami megmaradt, aztán vitted haza, és megmelegítetted magadnak. Tehát tökéletes a történet. És ugye ígértük, hogy fejlődjük a Polgit, csak hogy mesélj el nekünk, hogy kapta ő el a konyhás néniket. Nyilván az úgy komoly, meg a gyerekek, hát szegények azért úgy nem ettek olyan nagyon sokat, de persze nem éheztek. De megkérdezzük a hős Polgit, hogy mi történt itt.
1: Nagyon jó tanácsokat kapunk, ahogy közben különböző kommentelőktől, hogy lehetett volna azt csinálni, hogy a konyhás néniket előtte és utána is mérlegelik.
0: Igen, az egy jó dolog lett volna. De hogy itt tényleg ipari mennyiségű kaját vittek el. És ugye senki nem tudja, most azt találgatják, hogy valójában mennyi ideje csinálhatták ezt a nénik, mert ez nagyon szervezetnek tűnik. Na, mindjárt megkérdezzük a polgármestert, Kisber Szabolcs itt van velünk. Hello Szabolcs, jó reggel!
1: Hello Szabolcs!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Gyömrő polgármestereként vagy itt, ugye? Jól mondom, te vagy a Polgi.
4: Így van, igen. Így van.
1: És menzás akcióhős.
0: És egy menzás akciós, így van. Lecsaptál a gyömrői konyhás nénikre.
1: Nincs kegyelem.
4: Hát kénytelen voltam, miután volt olyan információ, hogy ezt már hosszú hónapok vagy évek óta csinálják, úgyhogy ennek gátat kellett szabni.
2: Te egy szülő jelentett, vagy valami belső besugó volt?
0: Esetleg egy gyerek elájult az éhezéstől, mert nem bírta tovább, hogy nem bír sok kaját.
4: Nem, egyébként tehát, ugye nincs olyan menza, amire nincs panasz, tehát nyilván mindig volt panasz arra, hogy vagy kevés az étel, vagy rossz a minősége, de ebben az iskolában ebben kifejezetten sok panasz volt, és hát nyilván volt forrásom, de hát őt védve, őt nem adhatom ki, nyilván
1: van
4: a rendőrség majd ki fogja őt is hallgatni.
1: Nekünk az volt a tippünk, hogy te voltál,
4: nincs beépített emberem. Nem, bár a legkisebb lányom oda járt, de nem volt beépítve, ő nem is tudott az egészről. De nem volt szükség beépített emberre, mert már megvoltak azok az információk. Egyébként a tavalyi tanév végén már tudtam, hogy kereskedelmi mennyiségbe lopnak. Csak egy-két példa már, amit itt felsoroltatok, ez csak a fogásnapja, de például joghurtból ilyen 100-120 dobozzal vittek el alkalmanként, kartonszámra az ivólét, mindent a túrós tésztáról leszették a túrót, tehát hogy ez üzemszerűen és kereskedelmi mennyiségben sikerült durrantaniuk.
0: Azt a mindenségnek.
1: Lehet, hogy mit kezdtek a szajréval amúgy?
2: Hát terítettek, vagy saját felhasználás volt?
0: Éttermet nyitottak, igen, Gyömrő. Mi lett ennyi étellel?
4: Nincs éttermük. Egyébként mind a négy hölgy gyömrői. Nincsen éttermük. Én azt gyanítom, hogy ezt eladhatták ismerősök közt, mert ez olyan mennyiség. Hát ugye ez első nap, tehát azt gondolom, hogy szeptember 1-én buktak le. Hagyhattam volna még napokig egyébként őket, mert nyilván minden nap ennyit vittek haza, vagy nagyobb mennyiséget, mert azt teszem hozzá, hogy szeptember 1-én csak a iskolások körülbelül fele kért étkezés, tehát alapesetben 10-11 kiló sajtot szállított volna ki a beszállító, és ugye az ételeknek, ha kiszámoljátok, hogy majdnem 85%-át lopták el.
0: Azt a minden segít neki. Hogy zajlott a rajta?

0: Ütés. Álcázva mentél be, behatoltál az iskolába.
1: Zsúrkifi volt nálad?
0: Igen, toltál egy kicsit magad előtt, hogy ne legyél feltűnő.
2: Nem hatoltam be az iskolába, meg népszabadság sem volt, az kicsit feltűnő lett volna. Ott ültem a parkolóban egyébként több mint másfél órát, majd megpusztultam, mert annyira meleg volt. Másfél órát ültem a parkolóba, figyeltem a tevékenységüket, és utána, amikor látom, hogy kezdik kipakolni a szajrét a kocsikba, akkor hát oda mentem, és megkértem őket. A videón hallható, hogy az ki nem annyira finoman, de kellő határozottsága, hogy akkor mutassák már meg, hogy mert mindenkinél feltűnően sok és nagy szatyor volt, hogy mit rejtenek ezek, és nem is tagadták egyébként, tehát ők szerintem ott azért rájöttek, hogy itt vége a dalnak. A másodiknál, amikor kértem, hogy akkor azt is mutassa, megmondta, hogy mindenkinél azonos van, szét van mérve az áru.
0: Tehát azonosan mi az 5 kilót rapista sajtot, az kor korrekt.
1: Nem, hogy ezek azt akarod, igazságosak voltak.
0: Igen, nagyon igazságosan osztották el.
2: És ami még durva egyébként, hogy ugye egy órával korábban mentek haza, mint a munkaidejük lejárt volna, de szerintem az utolsó egy órát méricskéléssel töltötték, mert ugye mondom, gramra pontosan szét volt mérve sajt, sonka, paprika, őszi barack, minden. Mondjuk levesgyöngyöt csak egy valaki nyerte meg, tehát ő volt a...
0: Hányan voltak a csapatban? Hány konyhás néni volt benne, azt tudjuk?
2: Hát az összes konyhás, mind a négy konyhás benne volt sajnos.
0: Mindenki benne volt.
2: Tehát ott a teljes személyzetet el kellett küldenem, így van.
1: Ők voltak a konyhár osztrák.
0: Igen, nagyon veszélyes a
3: konyhár. Akkor most szegény gyömrői gyerekek nem kapnak enni?
0: Most a tanárok állnak betállalni addig.
2: Nem, még aznap szereztünk négy helyettesítőt, úgyhogy meg tudtuk oldani szerencsére. Úgyhogy remélem, hogy zavartalan, most már a kolléganőmmel épp most fogok beszélni, remélem, hogy zavartalan a konyha. Tegnap rendben volt, tehát minden gyerek megkapta a uzsonnát, 10 órait meg az ebédet, és működik.
0: Így néz ki egy sajtos szendvics.
3: Két szelet parizel.
1: Talán egy szelet hús van a tányéromon.
2: Egyébként azt mondták a gyerekek tegnap, hogy soha nem volt ilyen étel. Tehát ez a négyet. Ez 10 éve dolgozik együtt.
0: 10 éve nyomják együtt. Akkor egy komplet generáció elballagott, úgyhogy éhezett a menza után, mert ők mindent elvittek. Tehát ezt lehet, hogy ők 10 éve csinálják.
2: Lehet, ezt majd a rendőrség kideríti, mert nyomoznak, úgyhogy.
0: Na de hol vannak a felső vezetők? Hol vannak az iskolai vezetők? Hol van a fasírt, igen. Hát, hogy azért ezt nem egy tolkinak kell jó esetben felderíteni, hanem azért ez feltűnik az iskolának, az iskolavezetőknek, szólnak, szóvá teszik, intézkedik, hogy én nem akarom őket bemártani, de azért erről hogy nem tudtak, és te tudtál? Hát ezt nem is értem.
2: Ugye a melegítőkonyhák, meg tálalókonyhák, ezek önkormányzati tulajdonban vannak, azért önkormányzati alkalmazottak a konyhások is. Az iskolának igazából nincs beleszólása. Ezt az önkormányzatnak kellett volna a korábbi városvezetésnek ellenőrizni. Erre volt is korábban egy referens, aki állítólag hetente kétszer ellenőrizte őket. Nem tudom, hogy. Szerintem sehogy.
0: Hát mert lefizették 10 kartoni volével lehet.
2: Nem mondhatom ki, ti mondhatjátok, de
0: visszaosztottak a nénik 6 kiló parizet, meg 4 kiló trafi sajtot, és elhallgattatok.
1: Olyan magas volt a cukruk, hogy nem láttak tőle. Csak itt nem történt semmi.
0: 150 ivólevet benyakalt, azt mondta, hogy nem bírok ellenőrizni, tönkre tesznek. Ez nagyon kemény, és akkor tulajdonképpen hát neked kellett intézkedni ugye magától, az önkormányzattól lebuktatni őket. Azért ez döbbenet, hogy a suli nem tehet semmit. Szóval, hogy azért ez is egészen elképesztő.
2: Az iskola jelezni tud a fenntartó felé, a önkormányzat. Ők ezt megtették, többször is, évek óta nem volt semmi. Hát most is jött jelzés, és most, hát én a végére jártam, mondjuk úgy.
1: De engem az is érdekel, hogy van ez a négy fős mafia csoport, hogy ugye akiket most elkaptatok, hogy itt, ez milyen szervezet volt, hogy egyenrangúak voltak a tagok, vagy volt egy vezetője ennek, volt ki volt, aki
2: darálta? Nem, volt vezető. Jó láthatóan volt vezető.
0: Az legidősebb. Marika, 60-as biceps, 60-as életkor.
1: Aranyhajháló.
0: Kicsit ott több volt a csalamádi meg az ivóli, amit találtatok a csomagtartóba. De már jönnek az SMS-ek, Karcsika vagyok az iskolából, már hisztam fél kilót, köszönöm, Polgi, szeretünk. Látod, már hálálom.
1: Többen aggódnak, hogy most Gyömrőn több lesz az elhízott gyerek. Csak megjött az étvágy.
0: Nagyon éhesek ezek a gyerekek, igen. Mi lesz a bünti? Nyilván nem tudod, csak érezem, hogy azért ez rendszer szerint, ez pénzben is nagyon sok, tehát azért ezt kiszámoljuk. Ha csak az egy napi adagot, amit elolvastunk, horror, de hát ez évek óta megy, azért ez komoly gazdasági kár.
2: Hát én így van, én azt gondolom, hogyha ezt a rendőrség tudja bizonyítani, hogy ez üzletszerűen folytatólagosan követték el akár évek óta, és talál olyan embereket, akik mondjuk ezt elmondják a rendőrségnek, hogy esetleg korábban velük dolgoztak, és hogy ez rendszer szintű volt, ez több milliós kár, és ugye akkor onnantól kezdve már nem szabálysértés, mint ami indult ellenük eredetileg, mert ugye 50 ezer alatt loptak azon a napon, amikor lebuktak, hanem akkor bűncselekmény, és hát azért az már azért komolyabb, akár börtönévekkel mérhető tétel. Tehát én pont tegnap ezért összehívtam az összes konyhai dolgozónkat, és elmondtam, hogy ez innentől kezdve nem játék, és egyébként minden konyhát be fogok kameráztatni, és ugyanilyen szúrópróbaszerű, megfigyelős ellenőrzések, ami nagyon vicces, tegnap elmentem az egyik iskolához, teljesen másért, 3 percben hívott az igazgató, hogy ma náluk razziázok-e. Mondtam, hogy nem.
1: Konyhászik, mert szaladtak ki fel az
3: étületben. Szöltet kézre.
0: Hat doboz kártedorral
1: a zsebiből. A parizet otthonról hoztam.
0: Nem is a sajt a sajátot. De egyébként ez egy rendszerszerű dolog, szóval ne legyünk azért naivak, nem ők csinálják ezt. Ezt már mi gyerekkorunkban is tudtuk, csak hogy ott a maradékot vitték el, de azért a konyháról a milyen mennyiségű étel kerülhet el számos iskolából, közintézményből.
3: Ez itt nem az arányokkal van baj.
0: Nem egy új keletű dolog. Tehát azért ez sajnos sok helyen csinálják. Reméljük, ez az ügy egy kicsit azért úgy rávilágít arra, hogy nem tehetnek meg bármit, mert hogy ez nem egy egyszeri eset, ez hát egész biztos.
2: Én nagyon bízom benne, egyébként több száz üzenetet kaptam különböző településektől, Dorogtól kezdve Érd meg, nem is tudom fejből, de rengeteg településre, hogy menjek hozzájuk is leleplezni. Mindenkinek igyekeztem, bocsánat, de én egy gyömbölyi polgármester vagyok, nem szuper, meg nem hatóság, ezt a helyi hivatalnak, vagy a hatóságnak kell rendezni.
0: Igen. Most már folytatni kell. Igen, irány dorog.
1: Igen. Na, hogy ezt szeretném kérdezni, hogy ez a nyomkövetős módszer, ugye nagyon híresek vagytok erre, ugye rollerekkel meg minden, hogy ez a sóskaszószal működik-e, hogy lehet-e úgy elhelyezni, hogy ez egy nagyobb bűhálózatot is felderítsen?
2: Még nem próbáltuk, de lehet, hogy a badállákat be fogom GPS nyomon követőzni, hogy nyomon tudjuk követni, mert egyébként badállát is loptak korábban.
1: Mi ez a badállá?
2: Amiben szállítják az ételt, ez a fémedény, az ilyen 60-70 ezer forint, tehát azt is loptak korábban, tehát ebben is volt gond. Minden, de lehet, hogy benyomkövetőzzük.
0: Nagyon kemény.
1: Nagyon kemény.
0: Na jól van, az új neved menzavadász, itt már elneveztek. Oké, Szabocs, nagyon köszi, tök merő a dolog. Már tegnap foglalkoztunk az ügyet, csak akartunk még veled is beszélni, hogy hogy zajlott maga a lebuktatás.
2: Tudom.
0: De ez tökre megérdemli.
3: Nem akartak lekenyerezni valamivel? Kenőpénzért, kenőmájat?
0: Igen, nem mondtak semmit a kocsinál.
2: Egyébként az volt a meglepő, hogy nem, és ilyen tök természetesnek vették, hogy ők loptak. Tehát, hogy semmilyen megbánás nem volt, és a mennyiség mellett, mert azért ennyire nem számítottam én is, hogy ennyit elloptak, vagy el akartak lopni. Nekem a másik megdöbbentő dolog az volt, hogy egy szikra megbánást nem tanúsítottak egyáltalán.
1: Ez nem
2: tehát,
1: azért van?
2: Szerintük ez nekik jár.
1: Ja. Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye ők összekeverték a maradékot, az, amit ők gondolnak. Tehát, hogy ők,
3: hát
1: ők
3: ez úgy hívják, hogy béren kívüli juttatás.
0: Igen. Nyilván nem keresnek jól, de ez nem mentség. Nem mentség, nyilván nem jó a fizetésük, értjük. Ha a maradékot elviszi, szerintem még azzal sincs baj, de ez így ebben a formában azért durván pofátlan. Szóval ez nagyon kemény. Szabolcs, nagyon köszi, jó munkát akkor neked.
1: Várjuk, hogy tervezem még akciókat a jövőben, igen, bármilyen jelek? Mindenre vevők vagyunk.
2: Úgyhogy még jó, jelentkezem, okay. Hogyha van olyan.
0: Köszi Szabolcs, köszi a munkát, ciao.
2: Köszönöm szépen.
0: Ciao.
3: A menza visszaszerzési hivatal élére igen, ezt igen. Az embert.
1: Én nagyon szeretem ezt az attitűdöt. Nem? Ez nagyon király.
0: De jó, meg jó arc. És hát tényleg, ez milyen durva, hogy az iskola nem tud mit csinálni. Jelzi az önkormányzatnak, ugye? Tehát, hogy milyen bürokratikus az egész. Hogy nyilván a szülők jelezték az iskola felé, az iskola jelzi az önkormányzat felé, az önkormányzat azt mondja, hát igen, értjük, nem nagyon tudunk mit csinálni.
3: Az egy fontos tételmondat volt, amit mondott a Polgi, hogy ugye a menzával mindig baj van.
1: Igen.
3: Ugye? És ezzel tudsz takarózni.
1: Igen.
3: Tehát nem nagyon
1: mert
3: kevés
1: lehet
3: olyan...
1: relativizálni igen, a problémát.
0: Ugyan, igen. Hogy tudjuk, kevés. Hogy kevés, nem finom,
3: hát
0: nem szereti.
3: Hát tudjátok, hát a menza mindig rossz. Igen. És akkor ezzel be is fettél mindent.
1: De nem lehet, nyomozzuk már, hogy miután lehetne még nyomozni. Mik azok a dolgok, amik nem tűnnek fel nekünk, de nagy visszaéléseknek a meleg ágya, ami után körbe lehetne ott szumatolni.
0: Ami nem a nagy közhelyes nagy lopások, hanem például igen. Ilyen. Amit tudod, hogy létezik, itt van kis hazánkban, csinálják, de hogy igazából senki nem törődik vele. A menza ennek meleg ágya. De
1: abszolút,
0: tényleg,
1: abszolút.
0: Tehát az abszolút.
3: Például a tornatanárok nyújják az izét a foci labdák a szertárból?
1: Hazahordják a pedagógusok a krétát? Te nem gondolsz?
0: Igen. nagyon kemény. Nyilván itt ide valaki belsős info az egészségügyben, valószínűleg ugyanez megy azért, hogy ott is minden, ami ott mozdítható.
1: Nem nagyon van mit, szerintem már.
0: Hát igen, ez jó kérdés, hogy ott mit lehet vinni. Na mindegy, Szabolcs jó fej volt, gyerekek.
3: Nagyon, kicsi, nagyon.
0: Erről még tegnap tartoztunk ezzel a hírrel. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Hölgyeim és uraim, ez az édes kis cuki kis bal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
6: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
7: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Anya, arra gondoltam, rendel...
9: Rendet raksz a szobádban?
8: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
9: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
10: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig... A 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Mamut csontok kerültek elő a Tiszából, 3 év után járnak ismét a vonatok Miskolc és Tiszaújváros között. Megújulnak az iskolai sportpályák, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A vírusok is örülnek az iskola kezdésnek. A közösségbe való visszatérés, a zárt terek és a megváltozott napi rend miatt tanévkezdéskor több a beteg. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint ezért is különösen fontos, hogy a gyerekek ismerjék és betartsák a higiéniai szabályokat.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűrgyülés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola óvodakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Mamutok és őstulkok több tízezer éves csontjai is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. Az állatcsontok mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vastárgyak is előbukkantak a vízből. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasúszáj volt, amely a 70-es években süllyedt el. 3 év után járnak ismét a vonatok Miskolc és Tiszaújváros között. A 89-es vasútvonal felújításán több helyen ágyazatot cseréltek, útátjárókat építettek át, és mintegy 11 kilométeren szabályozták a vágányokat. 3 kilométeren megszűntek a lassú jelek is. Megújult a Tiszaújváros és a Helyőkeresztúri állomás váróterme, Nyéklátházán pedig bővítették a parkolót. A két város között naponta 10 pár személy vonat közlekedik. Siófok volt a nyáron a balatoni települések Sin City-je. Csak júniusban és júliusban 75 bűncselekmény miatt intézkedtek a rendőrök. Az ORFK térképe szerint a második Balatonfüred volt, ahol 22 esetről számoltak be. Autóból a 2 hónap alatt összesen 5-öt loptak el a tó környékén, ebből 3-at Alsóörsön. Az adatok szerint a Balaton egyébként nem kiemelkedően veszélyes térség. A 3 érintett vármegye csak az országos középmezőnyben szerepel. A napközben többfelé beborul az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül majd. A levegő viszont 26 és 31 fok közé melegszik. Holnap több órás napsütésre készülhetünk, számottevő eső nem valószínű. A hűvösebb hajnal után délután 26 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Építkeznek, ezért van útszűkület Vác határában a 2-es főúton a 38-as kilométer közelében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió

0: reggel. Ellöttjük ez itt még egy ideig, de inkább levertük. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, és várjál, ezt elmentem közben. Így van, nagyon jó. Azt nézem, hogy Soroksári út nagy baleset, többen elküldtétek, köszönjük szépen. Már újraélesztés is zajlik, tehát hogy nagyon durva a történet. Ez a 9. kerület, minden hatóság a helyszínen, teljes útzár van, az Opel Dunánál nagyon nagy baleset, úgyhogy a Soroksári út az ott most egy nagy gócpont, valaki átment a szembesávba, és nyilván egy szembejövő autóval frontálisan ütközött, úgyhogy ez egészen elképesztő. Azt kerüljétek, egyelőre más nincs, mindenhol nyugalom, békesség, vagy legalábbis mi nem kaptuk meg. Ha van valami, akkor 0-3-111-111 az SMS szám.
1: Na közben pedig, amíg ilyen fontos infók vannak, gyerekek, szeretnék szint vallani.
0: Na!
1: Az életem megváltozott tegnap óta.
0: Igen?
1: Igen, végre beismerem.
0: Egy napja nem ittál.
1: Dehogy
0: leteszed
1: nem.
0: A cigit.
1: Hülye van.
0: Századszorra lefogysz.
1: Mi van? Most egész jó vagyok. Most nem kell fogynom, átalakítottam a zsírt izomzattá, és a többi. Nem?
0: Na!
1: Megtérek az Anya Szent Egyház keblébe.
0: Melyikbe?
1: Hát csak kicsi római katolikus. Hát romai az katolikus. Vagyok, persze.
2: Egy klasszikus arc vagy?
1: Én egy klasszikus arc vagyok, neveltetés, ugye, családi háttér és a falu.
2: Igen, tehát, de lettem olyan fancy, görög katolikus.
1: Görög, ugye? Az nem rossz egyébként, hogy kiugró katolikusként görög katolikusba átmegyek, de nem ez a lényeg benne, hanem hogy tegnap jelet kaptam.
0: Ne csinálj!
1: Jelet kaptam, gyerekek.
0: Oda szartak a ház mellé megint.
1: Nem, hát ez már volt. Hát az alapján azért nem térsz
2: az
1: meg.
2: Az ördög küldte.
0: Visszakaptad a szapodat.
1: Te az alapján nem leszek katolikus, hogy oda szarnak a házad mellé, az alapján egész más leszel.
0: Na.
1: Nem, hanem motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
0: igen,
1: mondok.
0: Igen, csak olyan hálát
1: hogy
0: adtál.
1: Mondasz egy hálát,
0: és... Hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
1: Így van, és egy kamion állat.
2: És egy hűtőrácson vagyok.
0: Aki tényleges Pistike, hogy eltűnt innen mögülem.
1: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
0: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
1: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebbe a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
2: Ez volt a jelet, Feri, a molinó?
1: Mi ez, ha nem jel? Mi ez, Eszter? Eszter, tudom, hogy te tudsz ebbe velem jönni. Mi ez, ha nem
0: ez
1: jel?
0: Maga is kaptam, a vatikáni üzenet.
1: Érted?
2: Hát, kaptam a jelet ma Mambó Bárnál. Mégis a rút körül tekergek.
1: Oké, okay. Figyelj, igen, hát igen. Égő csipkebokor nem volt, mert nincs csipkebokor az Erzsébet hídon. De jössz át, és egy ilyen átszellemült pillanatban
0: hálás
1: látod.
0: Tele van a szíved szeretet, és az, hogy Jézus szeret téged.
1: Jézus szeret téged. Hát mi ez más, ha nem jel?
0: De a szinkronicitás tényleg meglepő.
1: Hogy tehát pont abban, akkor
2: pont
1: érünk
2: téged,
1: oda.
2: Hogy
1: pont, és pont igen. Engem is szeret.
2: Ez a templomom, ugye a legjobb marketinggel rendelkező templomom az egész országban, mert nagyon gyakran szoktad cseregetni a molinóikat, nem tudom, hogy érzelet. Vannak
0: igen,
2: ilyen szezonálisak, meg
0: igen, igen.
2: És mindig vannak jó kis üzenetek. Plusz ugye éjjel-nappal
0: Krisztus,
2: ugye, az alapban ki van írva.
0: Éjjel-nappal Krisztus.
2: Vagy nincs lazsálás.
0: Igen. Ugye ez, hogy lejössz az Erzsébetről a Pestről, de ez a bal oldalon álló kéttornyos templom, egyébként nagyon szép épület, kicsit meglepő is ott a híd mellett, és ott volt az üzenet, hogy Jézus szeret téged.
1: Jézus, és én nem nagyon szoktam így erre jönni, mert ugye motorral át tudsz menni a Lánchídon, tehát ha jövök...
0: Igen, sokkal szebb.
1: Sokkal szebb, sokkal igen. Egyszerűbb, tehát nem szoktam erre jönni, nem is láttam a Jézus szeret téged feliratot, és érted?
2: Itt van Spirituális Ferenc.
1: Hát de most mondd meg, hogy erre nem ül, nem mész
2: de abszolút, én azt szeretném, hogy ennek az legyen a folyamány ennek az egésznek, mert tényleg nagyon jók a molinóik, hogy nem veszünk nekik egy ilyen lett táblát, hogy tudják ilyen, hogy dinamikusabban tudjanak hirdetni.
1: Csak átírják.
2: Igen, szóval óriási lenne.
1: De azért nem jó a lett tábla, mert az úgy leesik a izéről, érted? Tehát, hogy az túl modern. Ebbe pont az van, hogy képzeld el, ahogy a sekrestyések, a pap ezt csinálgatják, ezt a molinót fölteszik, tehát ez sokkal szebb sztori. Nem arra megyünk a meleg gondolat.
2: Most átfutott az egy, hogy visszatek, mit csinálgatni. De...
0: Nem, a lényeg, kérdezik, hogy Jézus elipszilonnál volt? Mert akkor,
1: mert akkor az nem igazi
0: kell,
1: jel.
0: Nem kell mindent elhinni azért. Ha elipszilonnál, Jézus szereti ilyen elipszilonnál, azért akkor...
1: Nem, de na most nektek nem volt soha ilyen, hogy valami elkapott, megérintett, érted, és elvitt valamilyen irányban?
2: Nekem volt ilyen, de sosem nem egy direkt üzenetet kaptam. Tehát nem írták el, hogy puszi Jézus. nem volt
1: a puszi itt sem. Na,
0: de mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
1: Hogy ez a gondolat, ez mentünk mit én 45 percet a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
2: Mennyit jöttek volna Jézus egy tízes kállam?
1: 11.
0: De várjál? 11. Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára meg a szeretetre.
1: Igen, igen,
2: és ezért Jézus becsekkolt.
0: És ezért Jézus felszólított, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat.
1: Érted, tehát... ez a Várkert bazár előtt is eszembe juthatott volna.
2: És milyen lesz amúgy a
0: milyen drága volt, és mind mi fizettük.
1: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra
0: úristen, nézünk. Ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
1: Érted, tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek, és ott a felirat. Mi ez?
0: Meli kérdezi, hogy alatt a kis betűvel nem volt az, hogy nem téged verik. Nem láttad a kis betűt alatt, nem mondtad, hogy...
2: De hogy reagált, hogy megfordul, és mondtad Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
1: Ezt nekem, ezt vagy neked, Vendel. Igen. Ez kettőnknek
2: én,
1: szól.
2: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem.
1: Ezt szeretem volna mondani? El van osztva.
0: Igen, igen. Na jó, és ha valós üzenetként fogjuk fel, na? És egy pillanatra elhiszünk, hogy öreg ateista barátunknak igaza van, onnan és esetleg el? Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot. A hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom. Valami lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van,
2: plusz,
0: tényleg.
2: Plusz, ugye fontos kérdés, hogy...
0: Igen, na figyeld, a sátán már gonoszkodik, már látom az arcán.
2: Hogy ez már a kicsekkolás előtti...
1: Nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
0: Igen, mindjárt jövök érted.
2: See you soon.
0: See you soon,
1: haver. Jövök érted.
0: Érd, amíg lehet, mert már nincs sok... Nem,
2: hogy ez, igen, igen, de hogy ezt tudom kérdezni, hogy tehát az eddigi éveidet úgy töltöttél, hogy nem gondoltál Jézusra, ami szerintem...
1: De gondoltam,
2: ugye,
1: a hála mindig bennem
2: értem,
1: volt.
2: Értem, értem. Hogy miben változott meg az életed tegnap óta?
1: Még gyakorlom, még keresem az utamat magam is, de a megszólítás itt,
2: de
1: ez
2: előkotoltad
1: a... Persze az apróbetűs Bibliát.
2: Igen, igen, igen, igen. Legalább a képesek kezdjed, hogy
1: a papírzsebkendő helyett az volt az éjjeli szekrényen.
0: Lehet egy hívás egy zarándokútra. Lehet, hogy ez lesz egy vágyat, hogy ellátogassál Jeruzsálembe. Érted?
2: Nagyon szeretek zarándokolni. Benne vagyok.
0: Hát a Ferencvárosban lakni önmagában egy zarándokút szerintem. Tehát te minden nap zarándokolsz.
1: De a zarándoklat az nem az, hogy így csapatosan megyünk, megállunk kocsmákba, érted, jól érted. Tehát ott ez egyedül nem, a szenvedés.
2: De team zarándok, mehetünk. Hova, melyik irányba indul?
0: Zarándokolni egyedül szoktunk, elmélyedve a gondolataimban.
2: Nem igaz.
0: Nincsen, együtt bandázva a Facebook közösségekkel zarándokolunk.
2: Hát Mária Pócson nem így gondolnak a zarándoklatra. Hát elmondanám, hogy alapból csoportos piknikekkel ellátott program.
1: Na jó, de ott nagy átélés van, szenténekek éneklése. Tudsz te szenténeket énekelni?
2: Minden tudok.
1: Akarok.
2: Minden tudok, sőt, még ha kell, akkor viszek magammal a tangóharmonikát is.
0: Igen. Azt mondják, hogy Feri, óvatosan az adathalász üzenetekkel. Igen. Nem lehet, hogy béka intézte, mert így szeretne templomi esküvőn? Ez is megtörtént.
2: Ez nem egy jó lépés, annak szerintem, hogy először is ugye, hát ugye meg kell pecsételni.
0: Azért valaki ki van írva 5 éve, egyszer az öreg kielutta magát, az oda bírt nézni.
1: Most szoktam arra menni. Hát.
0: Jó, de a pillanat egyébként tényleg nagyon mennyei. Hogy gondolkozol, motorozol, hálás vagy, ott ül a kis minisztráns fiú mögötted.
1: Nem, nekem elvitt bele szegény... Vendel,
2: sajnos a hallgatóknak nem jön át, de így most mindenki kapaszkodik a pultba, hogy rendesen bemaradjon. Csak mondom, hogy itt most mindenki kapaszkodik.
0: Érted, ott ül Vendel mögötted, de ránéz és megkapod, hogy Jézus szeret téged. Hát ezzel kezdened kell valamit.
1: Át van itatva szeretettel.
2: Ez figyelmeztetés volt, Feri. Jézus szeret téged.
1: De legyél már jó egy kicsit.
2: Hát de jó vagyok, hát ezt mondom, hogy ha volt sötét gondot, az azon.
0: Igen. Annyi, hogy amikor elüt egy Ignis, legalább tudod, hova kerülsz. Egy másik hallgató. Nem, most figyeld a jeleket a következő egy hétben.
1: Jó,
0: van-e
1: még
0: újabb hívás? Hol nyílik ki a könyv? Meglátsz-e valami árnyékot a falon? Hát mit tudom én?
2: A Biblia, milyen könyv?
0: Milyen könyv? Hát ja, a Biblia, ami ott van az éli szekrényeden. Hol nyílik ki? Ó, szövetség, új szövetség, érted? Mi történik?
2: Tényleg, hogy melyiket szereted jobban? Kedvenc kánon?
0: De most az is lehet, jó, hogy
2: dolgozni fogunk a körülbelül.
0: De az is jel lehet, most akkor mondok egy példát, hogy meglátsz egy utat. Megnyílik egy utazási iroda. És lehet, hogy először megnyílik.
2: A Laudé túr.
0: Laudé túr. Megnyílik a Laudé túr. És hív Izrael.
1: Földi barangolás.
0: Igen. Így is kaphatsz jelet. Így is kaphatsz jelet. Hív a Szentföld, érted? És akkor elmész. Vagy azt mondja, hogy akkor mint tudom, egy jeruzsálemi körutazás. És akkor megnézed. Jeruzsálem, Tel Avivot, elmész. Kicsit ott még jobban megérint. Végigmész a Via Dolorosán, érted? Megnézed a különböző stációkat. És azt mondod, hogy igen, ez volt az üzenet. Ide kellett jönnöm.
2: De miért nem zarándokoltunk együtt? Ezt nem értem.
1: Mert nem akarok vele.
0: Nem érted, hogy egyedül akarsz zarándokolni.
1: Hogy a zarándoklat az egy egyedüli dolog.
2: Ez egy hülyeség. El kell sétálnunk Rómába.
0: Gyalog. Hát a
1: séta
0: általában. Én nagyon szívesen végignézem, hogy sétáltok Rómába.
2: Na, tehát, hogy nagyon sokan megcsinálják. Hát figyelj, a bentések rendszeresen elsétálnak Rómába.
0: Én szerintem a Bakcsomópontnál már nagyon morzos lennék. De lehet, hogy egy gyorsforgalmi már lehet, hogy kicsit kezdeném feladni.
2: Összedörzsödött a combom, szerintem vízaforduló.
0: Kettő darab vízholják van a lábamon, felé kussolja, lehet még csak a...
2: Jézus nem ezt akarná.
1: Lehet, hogy érted, egy ilyen nagy gyógyító leszek?
2: Szerintem már most is olyan, hogy Feri. Te vagy a füstel
1: érted,
2: gyógyító.
1: Hogy valamit megbizsergetett bennem most az úr?
2: Vagy egy nagy gyógyós lesz.
0: Én hiszem, én ezt átélem.
1: Ki fogok állni a blahán? Jézus szeret téged. Ne arra, van egy cigit?
2: Kicsit olyan, mint az úristen kukasz menny.hu volt amúgy, nem? Hogy igen, szóval hogy értem. És, na jó, de én ezt
0: érem. Elmondod nek egy gyermekem, őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen a jó útról.
1: Egyik vállam, másik vállam.
0: Így van, én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
2: Nem tudom, hogy kicsit csapat lett a másik vállad.
0: Dolgozunk a gerincfertőzéseden. Eszter fölült a jobb válladra. Én majd egyensúlyozok Zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket. A
2: amúgy szerintem Zsűr hétben... sokkal gonoszabb, mint te vagy, csak nem tudjuk.
0: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először?
2: Hol viszket?
0: Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még. És akkor utána viszont el kell indulni. Neki kell menni.
2: Megnézted a napogatott hívásaidat azóta?
1: Hogy híve? Tényleg?
2: Szerintem tényleg el kell mennünk amúgy Rómába. Vatikán túr. De tényleg el kell mennünk, gyalogoljunk el. De kicsit motorozhatsz.
1: De nem sokat, de meddig Róma határáig legalább?
2: Majd ott már, amikor már Olaszba vagyunk.
1: Mennyi? Innen Róma 1005?
0: Nagyon hosszú séta. Nem érünk vissza hétfőre, csak szólok.
2: Hát
0: csak szólok, hogy nem jövünk vissza hétfőre, nekiállunk Rómába gyalog menni.
2: Meg lesz a napi 20 000 lépésed, azt tudja.
0: Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne. Sokat elmélyednénk, magunkba lennénk, úgy megismernénk jobban önmagunkat. Az egy nagyon komoly zarándoklat
1: már
0: lenne.
1: Már a Budaörs táblánál Eszter az, hogy valahol álljunk meg húsgolyót ennél.
0: Igen, én már állnék a burgerbe, tudod, 2 darab vaperér azonnal, meg egy igen. Jó, én egy kicsit érzem ezt a sztorit.
1: Ugye?
0: Én
1: meg,
0: érzem.
1: Mondom, engem is elkapott.
2: De este például, amikor lefeküdtél, gondoltál erre, hogy...
1: Igen.
2: Az durva, az a durva.
1: Közvetlenül utána.
2: De van, te volt ilyen pillanat,
1: hogy... De nem érzem, azért hoztam be, mert ez átitatta az egészet, hogy így megfogod.
0: Szerintem ez egy szép pillanat. Szerintem ez egy szép pillanat. Hálás, motorozik és ránéz a felirat. Én ezt adom.
2: De például mi lesz akkor, hogyha...
1: Az ördög.
0: Tényleg mondom, az hogy ördög a sátán.
2: De miért vagyok az ördög? Most keresem neked a...
1: gonoszság
2: nem,
1: vagy.
2: Nem. Na, de jó, hát én is elmentem, mondom.
1: Ki leszel üzetve a paradicsomból.
2: Én is kaptam jelet a Mambó bárnál.
0: Gyere be.
2: Tulajdonképpen.
0: Pultosokat felveszünk. Táncosokat és pultosokat felveszünk.
2: Jól látom, délutáni munkavégzés. Jövök sem.
0: 4-től 6-ig kell táncolni egy asztalon.
2: Ja, egyszer amúgy felállt, hogy asztalra táncolni, ezt nem meséltem.
0: Hogy?
2: Csak hogyha már a... Nagy megvilágosodások, hogy nagyon jól éreztem magunkat egy barátnőmmel a buliba, és felállt az asztalra táncolni, én pedig egy olyanra, aminek középen volt a lába, tudod?
0: És bevarultál?
2: Nem, a földszínéről tűntünk az asztalra, de felfoghatatlan volt. Az olyan volt, mint amikor egy dimenziókaput talált.
0: Dimenziót vált, eltüntetek.
2: Mert középen van egy lába, tudom, hogy tartja a lábát.
0: Teljesen sansztala, hogy rajta maradjál.
2: Na, én azt nem így gondoltam.
0: Jó, hát van az az alkoholmennyiség, amikor az ember nem gondolja, hogy ebből mi lesz.
2: Stabil voltam. Na, de én örülök neki felül, hogy találkoztál végre Istennel. Én már nagyon régi cimborája vagyok, ugye? Már régi cimborája vagyok, hogy itt van az ideje, hogy becsatlakoz.
0: Csak mondom, hogy a zarándoklat alapvető magatartási szabályok.
1: Tessék,
0: csönd és béke.
1: Na, így meghaltunk, Eszter itt a halott. Vége.
0: Közösségi fegyelem, itt kiszedtek engem is. Digitális mértékletesség.
1: Jó, Gyulát elvesztettük.
0: De itt de amúgy szerinted engem kaptak ki.
2: Akart, értek, az apostoloknak volt digitális mértékletessége például?
1: Hát szerintem igen.
2: Hát talán ott volt a tábla a kezükben. Ja,
1: írta Fanny ilyen, hogy...
0: Egészség és józan életmód, Ferenc.
1: Én is kiestem, azt gondolom, hogy nem,
2: te az utolsóba fogsz, Ferenc. Ki az korhatárok.
0: Isten, korhatárok, kiskorok általában csak szülői engedélye mehetnek. Elmondom, hogy mindenkire igaz egy. Tehát kinek a csönd és béke, kinek a digitális mértékletesség, kinek a korhatár és az egészséges józan életmód. Elmondom, hogy mind a hárman elvéreztünk az zarándoklat megismerésénél és lelki fizikai átélésénél, csak szólok.
2: Én ezt szeretném mesélni, hogy nagyon sok egyházi táborban vettem részt, sőt, egyházi iskolában is jártam, nem sokáig. És
0: azonnal kiraktak.
2: Nem volt húzamosabb ideig, de hogy én engem gyerekkoromban a táborok hiányában, hogy ilyen egyházi táborokba küldtek, és 9 éves koromban például itt szívtam először cigit, és
0: ugye ez is tudtuk az egyházról, hogy elejéig romlott.
2: Része volt is, illetve különböző alkoholos termékek is itt találkoztam először. Szóval, hogy ott azért van élet. Tehát ez nem, tehát ez az önmérséklet azért ez nagyon...
1: De ha igazi zarándoklat, ott nincs izé, nincs.
0: Ott semmi nincs. Ott semmi nincs.
2: A zarándoklatnak az adja meg a sava borsát, hogy estén nagyon elfáradsz. És akkor tudsz jobban kapcsolódni a lelki részéhez a dolgoknak, szerintem.
0: Igen.
2: A kaptatás.
0: Igen, hogy ott folyamatosan mész. Abszolút. Igen. Ja.
2: Meg amúgy, de tulajdonképpen az El Caminóban is, hogy ez a jó, hogy ugye, hogy miközben gondolkozol, addig folyamatosan mész, és van egy ilyen élményed, hogy ugye dolgozott fel a dolgokat, amiket még nem tudtál, mert fizikailag csinálsz közben valamit, hogy haladsz az úton, haladsz az agyadban, haladsz a lelkedben, és amúgy azt szerintem működik.
1: Jó, akkor én is elindulok, mert az elmúlt 2 évet mellettem mire...
0: Ha, az 900 kilométer, hát mész a Pireneusokon, ha nem mész, hát akkor csak 600 valamennyi. Ha Santiago de Compostela, még ha Finisterig elmész, ott el kell égetni a ruháidat, csak szólok.
2: És azért hívják komposztálónak.
1: És mesztelenül jövök haza.
0: Veszel valamit az ottani Zarából, vagy Tescóból, vagy Houndenbe, de elvileg a zarándokok Finisternél az Atlanti óceán, hogy elégetik a ruhájukat. Az a teljes lezárás a zarándoklatnak. Nem állnak meg Santiago de Compostelában, hanem elmennek az óceánig. Ott van az El Caminónak a vége.
2: Látom magam előtt, ahogy elküzdöttem magam eddig a pontig minden.
0: És az égeted a ruháidat.
2: Égeted a ruháidat, és majd rájössz, hogy csak...
0: van a háúd, nem?
2: Csak ellesik árul a zarándok ruhát.
0: Nincs XXL.
2: És hazafelé pedig egy crop topban kell jönnöm azért, mert...
0: Ez hülye, ez elégettem a ruháimat, de mindent zárom vasárnapot.
2: Mert spirituálisan megvilágosodtam. Jó, Istenem.
0: Na jó, figyeld a jeleket.
1: Jó.
0: Ez a lényeg,
1: jó? Most még azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
0: Azt már nem láttad, mert a kis vendel szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
2: Ma Molinónak így, tudod, a széle így nem volt rögzítve, az így
0: megfújta a szél. Na jövünk mindjárt, 1 perc a pontosan 8 óra. Ha van közlekedés, akkor küldjétek meg azt is, hogy mi a helyzet a Soroksári úton. Jó, várjuk az SMS-eket, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár... És

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a város. Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
10: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
0: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Voltak jó tapasztalatai is a nyári közlekedés biztonsági akciónak. Egyre többen váltják ki az orvost az EMI-vel. Nem sokára kiírják az iskolaigazgatói pályázatokat. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Gyors hajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosi közlekedés biztonsági akcióban. A BRFK és a BKK főleg a gyerekbalesetek megelőzéséért indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11-szer ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. A tapasztalatok szerint kevesebb az olyan autós, aki nem adja meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Az EMMI váltotta fel Dr. Google-t. Már majdnem minden második internetező magyar kérdezett mesterséges intelligenciát egészségügyi problémáiról. Egy friss kutatás szerint a 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már EMMI alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. Október 1-én nyitják meg újra azokat az iskolaigazgatói pályázatokat, ahol nyáron nem született 5 éves kinevezési döntés. Összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le, és 351 helyen neveztek ki 5 évre új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Korszerű rugalmas burkolatot kaptak a balesetveszélyes aszfalt helyett 45 iskola sportpályái. Az Aktív Magyarország programjában csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki, az iskolák pedig több mint 1 milliárd forint saját forrást is hozzátettek a fejlesztésekhez. A pótkereket kellett szétvágniuk a rendőröknek Röszkénél, hogy előkerüljön az 5 rejtett pisztoly. Egy 54 éves szerb férfi próbálta Magyarországra csempészni a fegyvereket, az abroncsban ruhákba csavarva 3 pisztolyt és 2 átalakított gázriasztó fegyvert találtak. A szakértő szerint mind az 5 működőképes volt. Nem szolgálatban töltik mostantól a születésnapjukat a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap azon a napon, amikor a szülinapjukat ünneplik. Ezt nem kell külön kérniük, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra él. A napközben többfelé beborul az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül majd. A levegő viszont 26 és 31 fok közé melegszik. Holnap több órás napsütésre készülhetünk, számottevő eső nem valószínű. A hűvösebb hajnal után délután 26 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk. Szombatra sok helyen mondanak esőt, zápor, zivatart is. A hét utolsó napján viszont ismét visszatér a szárazabb, naposabb idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágerme.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Három autó ütközött Kispesten az Üllői-Hunyadi kereszteződésében. Ugye a Soroksári úton már nagy, még mindig tart a helyszínelés. Nagyon nagy baleset, és hát... szörnyű látván eljönni, sátor felállítva a mentősöknek, rendőri felvezetéssel megy a mentő, szóval nagyon, nagyon nagy baleset van ott, és igen, ott óriási, óriási még mindig a dugó. A Soroksári úton frontális ütközés volt, és nagyon nagy a baj. M3-as Gödöllő bevezető baleset, 4 autó ütközött, 1 a belső sávban, 3 autó a leállósában, ott is legyetek óvatosak és vigyázzon. Mindenki jó, 0

0: Indultak, aztán ugye csendes-óceáni körútra, átirányították őket az iráni frontra, átmentek, és azt mondták, hogy oké, srácok, fújunk egyet, irány Pattaja. Szerinted ott mi történik?
1: Nagyon szeretem a kapitányt.
2: Igen, az amerikai haditengerészet vezérezredese egy óriási szivarral a szájában ült az irodába, és ezeknek a fiúknak.
0: Igen, tudom, mi kell valami. Vigyétek őket Tájföldre, Pattajára. Ugye Pattaja világ, hát legnagyobb szexturizmus központja, itt írja a cikk, hogy 50-60 ezer, nem 25-50 ezer szexmunkás dolgozik. Ugye ez Tájföldön, ott az öböl tetején található, igazából a szárazföldön, és hát a bulik, a lokálok, a negyedek. És...
1: De hát itt írják, hogy ez alapból miattuk lett. Az amerikai hadsereg teremtette meg?
0: Hát ez igen, ez a vietnámi háború alatt, igen, ez akkor jött létre tulajdonképpen őket kiszolgálva, ők most hazamentek. Azért képzeld azt, hogy amikor ő megkapják, kikötünk, hol? Irány, Pattaján fogunk kikötni, el az egy éve úton vannak a srácok, 2500 amerikai katona érkezik meg Pattajára.
1: Egy éves munkabérot duzzod a bankkártyádon?
0: Gondold el, hogy
2: ott
0: mi történik.
2: A helyszíni beszámoló szerint úgy várták az 5000 amerikai katonát, mint a messiást.
0: Figyelj, az...
1: Szerintem ott a lányok egy hete csak nyújtanak.
0: Az biztos.
1: És a fiúk is.
0: Ott a fiúk is nyújtanak, ott a lányok is nyújtanak, igen. Igen. Ja, hát ugye ez volt a vietnámi háború alatt lett ez szex turizmus, vagy központ, igen, és most ugye, hát azóta is az valójában, Pattaja azért az eléggé lepukkant része, úgymond Tájföldnek, nem is nagyon szép a tengerpart, oda tényleg az megy, aki ezt a fajta éjszakai lokált meg helyet keresi. De ott azért gondolom, de ezek leszállnak ezek az amerikaiak, tudják, hogy Tájföldön azért nem minden az, aminek látszik. De 300 nap után kiszabadulsz, minden mindegy. Ott reggel lesznek szerintem... nagy megvilágosodások. Gyere, te is. De én fiú vagyok, nem érdekes, gyere te is. Tehát ott milyen sztorik lesznek?
1: Szerintem ennyi tesztoszteron egy hajón, ahol csak férfiak vannak, szerintem ott már egy kicsit karcsú férfi is már nagyon vigyázott magára az utolsó hetekben.
0: Veszélyben volt a kis Johnny. Igen. Nagyon kecses volt a járása az utolsó éve.
1: Johnny, az egy sasszé volt?
0: Igen, de gondold, de tényleg ezek tesztoszterontól duzzadva, egy ilyen 8 fő szobába emeletes ágyokon fekszenek az anyahajón egy éve, ezek ott most kiszabadulnak.
1: Háborúra készen,
0: néha lehet, hogy van egy-két bevetésük, vagy le kell szállni, vagy szárazföldön vissza, ide-oda vezélik őket, de hogy mi szabadulhatott ki, nem?
1: Feri, megérkeznek
0: 5000-en. Szerinted megjelenik Jézus ezen a helyen?
2: Maximálisan elhatárolódom, bár Jézus szeret mindenkit, ugye, és jót áld neki.
1: De te leszállnál a hajóról például ebben az esetben?
0: Feri, de
2: hogy én a benti kápolnába imádkoznék a többiek lelkében.
0: Keresd a gyereket.
1: Szellős a kápolna, így szeretek.
2: Végre.
0: Igen. Biztos, hogy nagyon durva lesz. Úgyhogy ez jó, szeretem ezt a hírt. Megálltak, hogy milyen lazák, nem? Arra hajóztak, kicsit fűzenek be a fiúk. Érezzék jól magukat. Egy hét, Szabi, mindenki mehet.
1: Ez már Trumpnak a mindenre rálátása szerintem, de ezt ő is maga is ugye preferálja az ilyesfetű szórakozást.
0: Már valószínűleg ott van.
1: Tehát, igen, ő ott várt a srácokat, de ezt én úgy képzelem el, hogy olyan volt, mint amikor tudod, a Balatonnál, amikor beér a rév, és akkor már mindenki ott toporog a szélre, hogy én akarok elsőnek leszállni.
2: Ott az még ki se kötött, ezek már leugrandak.
1: Úztak ki, szerintem úztak ki fele.
2: Kapnak ilyenkor költőpénzt, egy kis plusz zsebpénzt.
0: Hát gondolom, hogy felhalmozódik a pénzük, a fizetésük, ezt ott a hajón nem nagyon tudják elkölteni, valamennyit nyilván hazaküldenek, akinek van családja, de itt egy egyéves bér azért az ott lapul a bankkártyájukon. Hát ott gondold el, ott az...
2: Mindent megveszünk. Hogy
0: Jézus van, és amerikaiak, te biztosan nagyon tolják.
1: Mennyire fog megugrani a populáció?
0: Sok is félvérgyerek
1: megszületik. Minden lesz.
0: Lazák egyébként, de tényleg. Szóval, hogy ezt így megcsinálják. Igen, róluk volt az a hír, hogy ők már tengerbe akarnak ugrani, hogy depressziósak, hogy nem bírják. Talán egy 50 vagy 60 napos küldetésre indultak először. És az átvezénylés miatt lett egy év. Na most egy év az még azért a szárazföldön is sok a seregben, de hajón eltölteni viszonylag korlátozott mozgási lehetősége közepette, azért az nagyon kevés.
1: Nézd csak oda nézzél, hogy nem mindent szabad csinálni. Ott van egy teljes izé. Az érkező tengerészgyalogosokat és pilótákat bizonyos dolgoktól eltiltottak. A hadsereg például nem engedi a bungee jumpingot, a motorcsónakos siklóernyőzést és a hasonlóan veszélyes vízisportokat, a marihuána boltokat, illetve hogy belépjenek a, nem tudom, az SOI-6 nevű híres hírhet szexipari utcába.
0: Igen, de ez csak egy Pattajai utca. Igen. Megtiltották nekik a fő utcát, de a mellék utcában mehettek. Jó, oké, akkor elkerüljük.
2: Hogy a pattajai lányok ezt meghal hallották, hogy ebbe az utcában nem, már át is költöztek a
1: szerintem
2: másikba.
1: Szerintem ez a fő utca, az most ki fog örülni. Onnan mindenki kiszivárog a mellék utcákba.
0: Igen. Nekik ezt kellene kírni a kikötőbe. A penicillin szeretéget.
2: Hát, de jó.
0: Igen. Az, ott azért az orvosoknak is lesz problémája. Meg lesz dolga. Igen. 280 nap, gyerekek. Az nagyon kemény.
1: Meddig maradnak Tájföldön?
0: Azt nem tudom, hogy mennyi idejük van. Szerintem

0: Szerintem ilyenkor azért egy 5-10 napra valószínűleg lefűznek. Tehát, hogy hagyják, hogy egy kicsit a fiúk azért így kiengedjék a gőzt, egy 5-8 napú biztos, hogy van bennem.
1: Úristen, lennék most biztonságért a diszkóban, ott a környé, hogy ott
0: mi, hogy ott mi lehet?
1: Szerintem olyan lehet, mint a Balatonon az árva szúnyogok, tudod? Csak katonákkal.
0: Jó, hogy megérkeznek.
1: És minden körül, tudod, ilyen óriási felhőbolt lesznek. Hát ez nagyon sok ember.
0: Én nem voltam még Pattán igazából, de nem is nagyon vágyom oda. Ez a fönti része Tájföldnek, ugye, hogy kezdődik a félsziget, még ott fönt a kanyarban van. Valójában tényleg oda azért csak az megy, aki nagyon ezeket a lokálokat keresi. Na, itt már vannak képek, hogy megérkeznek a katonák. Azért milyen jól néz ki ez a fehér tengerészeti egyenruhájuk, nem?
1: Meg úristen. Ezek a kis kandúrok milyen jól néznek ki, de hello,
0: mennyire jól néznek ki ez a fehér egyenruha ezzel a sapkával, ezekkel a kitüntetésekkel, barom jó az egyenruhájuk. Hadi tengerészeti egyenruha nagyon jó.
1: Beülne ez a lébe, mi?
0: Szívesen dolgozni egy Pattaján. Nem, azért ez az összes amerikai filmben látod ezeket a haditengerészeti ruhákat, úristen, azért ez tényleg nagyon-nagyon jól néz ki.
1: Húha.
0: Na jól van, gyerekek.
2: Tekeregnek a kisasszonyok, tekeregnek.
1: Tekereg a kígyó.
0: Igen.
2: Na most Pattaján miért hirdet valaki Russian sex show-t? Az volt kiírva.
1: De a helyi pattajai oroszlányok is ugyanígy ázsiaiak, csak át vannak sminkelve, és van egy ilyen felvett akcentusuk a YouTube-ról. Ezt együtt csinálnak.
0: Igen. Hát, aki volt már Tájföldön, azért meglátogatott ilyen lokálokban, azért az tudja, hogy észnék kell lenni.
2: Nagy csodák vannak.
0: Szóval, hogy azért ott tényleg látsz mindent. Nem lesz ingerenciát bemenni nagyon, de hogy azért ott tényleg minden van.
1: De a lepattant német nyugdíjasok most szomorúan ülnek a műanyag székeken.
2: Hogy most már nem is kellünk senkinek.
1: Igen, ott a kicsit úgy felhagytak szerintem ott az
2: álmokkal. Jó euró nevérnek, kislány.
0: Amikor először voltam Tájföldön, 2000-es évek eleje, és látta tényleg ezeket a 70-es, pocakos, ilyen német, meg holland, ilyen 60-as csávókat, ilyen 15-18 éves forma fiúkkal, lányokkal, néha kéz a kézbe.
1: Pokol.
0: Néha kéz a kézbe, néha úgy, hogy láttad, hogy egy kicsit a kislány lemaradva, megy a csávó után, és akkor ott úgy ballag után.
2: Az tudod,
0: és szembesülsz ezzel, hogy azért ez így ebben a formában azért nagyon kemény.
2: Neki meg lehet, hogy ez az egyetlen kiugró.
0: Ja, biztos.
2: Ja, persze. A nyomorból, abból, ahol eddig élt, abból az egészből.
1: Nem vagyok kész erre, hogy ennek ezt a részét jó, így. Ez borzasztó. Tehát az egész borzasztó. És nincsenek semmi pozitív oldal.
2: Jó, akkor beszélj,
1: annyi, hogy nagyon jó fejek a tájok, és ők van egy ilyen nagyon pozitív életszemléletük, amivel ezt így lehasítják magukról, de azért ennek nincsen
2: jó kifutása.
1: Nincsen.
2: Az a katona feleség, aki ül Pennsylvániában, a kis vidéki otthonában, tudod, kiskerítéses ház, ott áll a, mit tudom én, nagy autó, a férje pedig kint van egy évig. Kikötnek Pattaján.
1: Én már úton vagyok. Ott találkozunk.
0: Igen, írod az SMS-t, ha hozzámersz nyúlni. Igen, de kizet megkapja a hírt. Hogy hazajön a férjem? Nem, miért? Hát ebben van egy 10 napos megálló. Hol kötöttek ki? Tájföldön, Pattaján.
1: És akkor akkor nem tudsz semmit, mert hiszen nem vagy helyi. Úgyhogy csak
0: hát azért azt tudom, hogy Tájföld, Pattaja az miről híres.
1: Nem tudod, mert biztonság. Egy háziasszony. Egy konzervatív háziasszony. Én azt mondtam, majd a BBC-ben megjelenik ez a riport ezzel az úriemberrel, aki ott sétál Pattaja utcáin, és azt látja, hogy a férjed a háttérben félmeszter a nő.
0: A férjed a háttérben nagyon berúgva támoljog a BBC riportjába, hogy ne kerüljön képbe, mert őket nem lehet fölvenni.
1: Így, ez egy kicsit más. De hogy haragudnál emiatt most őszintén.
2: Na, ez a kérdés benne, hogy egyrészt a hapsi szól-e az asszonynak, hogy figyelj, itt vagyunk egy éve, nem láttalak, itt van $5 vagy 1000 tök mindegy, mennyiért szexuális szolgáltatást fogok vásárolni magamnak, szólsz-e? Egyes kérdés. Kettes, az asszony mit mond? Hogy mennyit
0: csinálja? Ide valaki az asszony, addigra már nagyon jóban van a futára. Tehát, hogy valójában nincs nagyon meglepő, hogy egy évig, érted, ott hagyod és elmész a frontra, akkor közben ő már valószínűleg megbocsátóbb lesz.
1: Szerintem a katonai életérzés az kicsit így ezt is magába foglalja.
0: Igen, hogy
1: ezt nem is értjük, és nekem az egyik barátnőm dolgozott kint Vicenzában, és ott is volt az esküvő, egy amerikai katonához ment hozzá. És akkor kint voltam az esküvőjükön, és ott van egy nagy amerikai ilyen laktanya. És ugye mivel mindenkinek máskor volt az eltáv, ezért például volt a Crazy Bull nevű hely, ahol napközben volt a buli. Tehát ugyanaz a buli, ami éjszaka van, csak délelőtt 10 órakor kezdődött.
0: Crazy Bull. Még a neve is nagyon Crazy Bull.
1: Igen, és akkor csapatták a srácok, és ezek az amerikai katonák, nyilván az olasz táncos lányok körül voltak ugye főleg elhelyezkedve, és hogy szerintem alapvetően az van, hogy nagyon soknak olyan felesége van, akit így ismer meg egy kiküldetésen, tehát ott helyi ilyen dolgozónő, és nekik ez teljesen rendben van, tehát ez ott nincsenek ilyen morális akadályok ebben, mert szerintem megértik egymást, mert mind a kettő végül is egy katona tulajdonképpen. A másik pedig az, hogy akinek meg ilyen férje van, aztán az úgy van ezzel, hogy ez benne van az egész.
0: Hogy ez benne van. Valószínűleg igen, hogy ez, aki fronton van, aki harcol, aki éveket van kiküldetésben, Irakban, Iránban, nem, az úgy, valahogy ez úgy benne van a csomagban, nem? Hogy tudod, hogy te ezt választottad. Nem feltétlen az, hogy állandóan, nem tudom, szexközpontokba kötnek ki, de hogy igen, az ő, de nem tudom, munkájukkal ez is jár, hogy valójában van egy ilyen része. Egyébként mi a jobb? Tehát, hogy hazajön egyébként egy full depressziós, leharcolt, nem tudom milyen katona, nem tudom, nem éltem katonával, de hogy valószínűleg az, amit az Eszter mondta, hogy benne van a pakliban.
1: De most érted, az, mert az könnyebb szerinted elengedni őt meghalni? Tehát, hogy amikor legbejár, most melyiket? Tehát, hogy szerintem egyik se oké.
2: Hát csak az más, nem, hogy azt mondod, hogy a hazáért megy, értem megy meghalni.
1: Ez most értem megy-e Pattajára is.
0: Úgy tud megérteni, ha elmegy Pattajára egy kicsit.
1: De most őszintén, figyelj, egy éven keresztül ott sínlődnek egy ilyen bádog hajóban, érted? És akkor utána most, na hát, szerintem ez...
0: Érdeklődni szeretnék, mint kezdő matróz, nem lehet oda kerülni véletlenül. Nem tudom, és ilyenkor a női katonákat is kiengedik? Mert valószínűleg a fedélzeten van 100 vagy 200, nincsenek női, de nem engednek
2: össze. Ma azt írta a cikk, hogy ez ugye amikor kialakult Pattaja, tehát a vietnámi háború idején, akkor csak hapsik voltak, de most már a haditengerészet 20%-a is nő.
0: Én is úgy képzelem, hogy a hajón nagyjából egy 500-800 nő is lehet, akik egyébként valószínűleg hát vigyáznak rájuk azért egy éves kiküldetésnél, de van a hadihajón is van egy 5-800 nő körülbelül. Hát, ők mit csinálnak Pattaján?
1: Én katona feleség lennék, emiatt jobban ideges lennék.
2: Mint a pattanai lányfiúk.
1: Igen, tehát nem a pattanai lányfiúk, hanem inkább azt, hogy amikor ott már 3 hete együtt vagyunk szolgálatban. és akkor már átbeszéltük azt, hogy gyerekkoromban mi fájt úgy igazán. Akkor aztán az nagyobb para, nem? Hogy ott valaki egymásra csatlakoztok, mint az, hogy izé.
2: Igen, mint kint egy ilyen hancúrozás.
1: Igen.
0: Ezt más katonaságnál el se tudnám képzelni, hogy megengedik. Tehát ez annyira amerikai ez a sztori, nem?
1: Kisvárosnak nem volt ilyen része.
0: Igen, kisvárosnak egyrészt nem csináltak ilyet.
1: Ezt a hetet a személytégetünk mögött töltjük.
0: Igen, de valahogy ez annyira amerikai ez a sztori, hogy közben meg valahol ilyen tök lazák, hogy így oké, visszük a világ legnagyobb, nem tudom, anyahajóját, és dollármilliárdokért felelünk, kicsit harcolunk, de amikor megtettük, amit megkövetelt az, akkor itt kikötünk Pattaján. Gyerünk, srácok, megérdemlitek, lazítsatok egy hetet. Nem? Annyira amerikai a történet.
1: De ők ezt mindig csinálták. Tehát gondolj bele, hogy annól a Lucky Strike-ot is ők hozták be, amikor az egyik, a cigiből az egyik szál be volt drogozva, és akkor ugye az egy jó szerencsés húzás volt.
0: Igen.
1: Ők adtak ugye LSD-t is a katonáknak. Tehát az egész, tehát az annó meg szolgálati italt is ők adtak nekik. Tehát hogy az elejétől fogva így gondolkodnak.
2: Ügyes hadsereg.
0: Nyomjuk az LSD-t, azt inkább azért adták, hogy jobban harcoljanak. Tehát ugye az MDMA LSD az a hadászati felhasználásban volt ugye a katonaságnál a 70-es-80-as években, vietnámi háborúnál, igen, de ott azért ugye, hogy bátrabb legyél, és megkérdezzél semmit.
1: De ez nem nehezebb szerinted be harcolni, mint simán?
0: Nem tudom elképzelni, hogy csinálták.
1: Nem csak az ellenségek küzdök, hanem magammal is.
0: Igen, azért egyben formában az nagyon kemény lehet, igen. Na megvan, Feri, milyen üzenetet látott? Feri, irány Pattaja. Igazából, ha Jézus szeret téged, nem ez volt. Te csak halucináltál. Az üzenet valójában az volt. Irány Pattaja, Feri. Irány Pattaja. Voltak az ismerőségben, azt mondják, hogy borzasztó lepukkant hely. Tehát az összes sztereotípiád, ami Tájföldről van, az ott van Pattaján. Tehát, hogy oda csak akkor tényleg, hogyha erre vágysz, ami az éjszakai lokálokban van.
1: Mert Pattaja ott... magyar megfelelője, az a Siófok?
0: Pattajának nincs magyar megfelelője. A mambóbár, szorozd meg a mambóbár 1000-szer. Siófok és a mambóbár 13 000-szer, nagyjából az Pattaja. Nem voltam, el tudom képzelni. Na jó, vagy gyerekek, minden esetre laza a történet. Jövünk nem sokára, és hívjuk ifjabb növényi Norbit is majd. Wow. Úgy néz ki, hogy összejött az interjú, gyerekek. Kerülgettük egymást, nyalogattuk egymást, ő a UFC gálába megy majd harcolni, a minden igaz. És mi nagy tisztelettel, és hát hogy is mondjam, csak elismeréssel beszéltünk róla, mert hogy ez óriási dolog lenne. Úgyhogy ha minden igaz, és nem jött közbe semmi, akkor ifjabb növényi Norbival is tudunk ma még beszélni, hogy megkérdezzük.
1: Aki jelenleg Pattaján gyakorlatilag.
0: Vagy fogorvosnál van, vagy Pattaján van, hogy megkérdezzük, mi a helyzet, és tényleg fog-e bunyózni a UFC-ben. Első magyarként azért az óriási. Az óriási lenne, ha bejutna. Úgyhogy mindjárt ezzel is folytatjuk. 8:30 itt vagyunk, rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Annyi út áll előttünk. Van, már rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Erre nem lehet dolgozni.
14: A 89.5 Rádió 1

0: Rákosával. Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy!
0: És már is az ön munkahelye a nap munkahelye. És megnyeri a Stümmer Pillanat prémium csokoládé válogatást. Ezen a héten nap munkahelye játék a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi ma is láger megy.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
5: Bizony. Ha rátör a meghizhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A Terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott Mekis kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
0: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, futrakok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
6: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
9: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
10: Magyar mentőcsapat indult útnak Nepálba. Most a NAV nevében küldenek SMS-t a csalók, nem lesznek szolgálatban a szülinapos rendőrök, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Magyar mentőcsapat indult a Nepál sújtó katasztrófa helyszínére. A Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapatában olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. Szükség lesz rájuk, még mindig több ezer embert keresnek. A villámárvízben a legfrissebb adatok szerint csaknem ezren meghaltak, az eltűntek között pedig legalább 3 magyar állampolgár is van. A tragédiát gleccser szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta. A szervezet adománygyűjtést is indított a túlélők megsegítésére. Most a NAV nevében küldenek SMS-t a csalók. Az adathalászok az üzenetekben adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, ehhez kattintsunk a küldött linkre, ez azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adóvisszatérítésről vagy tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallásról, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Ismét lesz retro véradás, hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket. Mindenről Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszél.
11: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány, most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
10: Nem szolgálatban töltik mostantól a születésnapjukat a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap azon a napon, amikor a szülinapjukat ünneplik. Ezt nem kell külön kérniük, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra él. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője azt mondta, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. A napközben többfelé beborul az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül majd. A levegő viszont 26 és 31 fok közé melegszik. Holnap több órás napsütésre készülhetünk, számottevő eső nem valószínű. A hűvösebb hajnal után délután 26 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk. Szombatra sok helyen mondanak esőt, zápor, zivatart is. A hét utolsó napján viszont ismét visszatér a szárazabb, naposabb idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rózsi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók, és volt egy magyar hölgy, aki, igen, aki küzdött, mindegy, jó, nem írtad le a nevét, jó, hát ez így semmi nem volt. De köszönjük a hozzászólást. Ha? Jó, semmi, ezt magamban beszélgetek, elnézést. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva. És ugye tegnap vagy tegnap előtt foglalkoztunk már ezzel a hírrel, csak így felreppent, aki a 90-es években, 2000-es években volt fiatal, ez tehát már egy komplett generáció, egyébként nem is nagyon tudja, hogy miről van szó. Ugye azoknak jelentett hosszú éveken keresztül valamit az, hogy Budapest parádé. Ugye felreppentek most hírek, hogy esetlegesen újra indul ez a rendezvény. Ha valaki esetleg nem tudná, hogy minden évben megrendezték, 90, nem tudom, 5-től, 6-tól, 97-től, 2002-3-ig, tehát egy körülbelül egy 5-6 éven keresztül, amikor is az év valamelyik pontján a Lánchídtól nagyjából elindultak kamionok, ugye a berlini Love Parade-hoz hasonlóan, és elképesztő installációkkal, lassan guruló kamionokkal, táncoló, félmeztelem, testfestett csajokkal, különböző szponzorokkal megjelenve, kamionok elindultak, és hát elképesztő mennyiségű ember, zene, és egy utcabál volt, egyébként egy nagyon szerethető nagyon rendezvény volt. Iszonyatosan jól néztek ki a kamionok. Baromi jó volt, majd megállt mindenki a Hősök terén, és ott kamionról kamionra járkálva, mindig más zenét, a kedvenc DJ-det látva, halva, tudtál egyet bulizni. És felmerült, hogy közel 20 év után hát hazánk mondhatni egyik legnagyobb vonuló könnyűzenei fesztiválja, az újra indulna. Mi megnéztük a honlapot, és tele vagyunk kérdésekkel, mert hogy itt szponzort keresnek, adományozót keresnek,
2: fellépőt keresnek,
1: DJ-ket keresnek. Furi. Tehát az egész olyan, mint a két 20 éves srác újra összeállt volna, és azt mondja, hogy itt vagyunk mi ezt el akarjuk újra indítani. Jelentkezzen mindenki, aki jönne.
3: Én fellépek nekik, ha ez van.
1: De te mambóbáros kamionnal néz.
3: DJ Mambó, na bőv.
1: Featuring Mambo bár.
3: Az óriási lenne.
1: Rászko featuring Mambo
3: bár. Rászko X Mambo.
1: Rászko X Mambo. Lesz egy ilyen külön kamion. Rászko X Mambo.
3: Ebben nyugodtan számolhatok, srácok.
1: Nagyon jó, és most felhívjuk őket, csak megkérdezzük, hogy oké, ez akkor igaz. Elvileg időpont is van. Ugye? Tehát, hogy időpont is van, amit láttunk.
3: December 23-e.
1: Szenteste, a bazilikától indul a felvonulás. Időpont is van. Na de
3: ez,
1: hát, van,
3: ez lesz az a rándoklatunk?
1: Ez én nagyon látom Feri.
2: A Rómát nagyon elengedted.
1: Hamar elengedted Rómát.
3: Hát a nagykörút egy kicsit olyan gazdaságosabbnak tűnik.
1: Nem mondd, hogy Feri filmesztelenül testfestéses bomba kamionon nem táncolna.
2: Jó, mire festünk? Mit fogunk felfesteni rá?
1: Szerintem
2: sekreség. Sonkát.
1: Ne, Feri, kicsit rugaszkodjál, és gyere át a trance, a techno, a rave világába, sonkát. És mi lesz?
2: Egy táncoló sonkát.
1: Vagy a sipari RT kamionja elindul, majd hagyjál már.
2: Ott van pénz, tudnak támogatni.
1: Nem, te egy ilyen techno viking lennél tényleg.
3: És mi lenne, hogyha csak fognánk, és így jubilbe húznánk Ferit? Egy ilyen egész testes jubil kamion.
1: Igen. Jön a Brooklyn Mans, 3000 euróért ők nyitják meg a történetet, úgyhogy szerzett is a dolog. Na de hát, hogy hol állunk valójában? Ennek próbálunk most egy kicsit utána járni. Tényleg lesz Budapest parádé jövőre? Szále Gábor itt van velünk, elvileg a rendezvény szervezője. Jól mondom, Gábor, jó reggel, ciao.
4: Szerbusztok, sziasztok, Szále Gábor vagyok, igen, itt vagyok veletek, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Aztán minden itt.
3: De már úgy beszélsz, mint a kamionon állál.
1: Igen, vagyok, amilyen előtt már táncolna. Hello, Gábor. Na figyelj, jól láttuk a honlapotok, hogy megvan a dátum elvileg?
4: Igen, megvan a dátum.
1: Ezt illetve foglaltátok?
4: Hát a dátumot azt még egyelőre nem foglaltuk le, ezt csak egyelőre bejelentettük, és a bejelentés mögött elsősorban egyébként az van, hogy ugye 20 évvel ezelőtt az eredeti Budapest parádénak a dátuma is mindig augusztus utolsó szombatjára esett.
1: Aha.
4: És hát gondoltuk, hogy akkor a korábbi hagyományokhoz hülyen mi is ebben az időpontban.
1: Ti megkaptátok a területfoglalási? Tehát le van foglalva a terület?
4: Nem, a terület az még egyelőre nincsen lefoglalva. Fölvettük a kapcsolatot az önkormányzattal egyébként ebbe a témába, és tegnap egyébként 5 órakor vissza is jelzett nekünk az önkormányzat, hogy egyébként nyitottak ennek az egyeztetésére, és most egyelőre ez még folyamatban van.
3: És kell majd játszanatok propaganda technót?
4: Nem tudjuk, hogy azt nem tudom, hogy mi az a propaganda technó.
3: Hát látod, ez egy probléma, mert...
1: Ezt majd el fogják mondani.
3: Igen. Most ugye a kormány ugye egy új irányt vett, most már ugye mindent technóval ünneplünk, és akkor ugye ezért nektek is fel kell zárkóznatok.
4: Hát szeretnénk játszani egyébként technót alapvetően, meg szeretnénk játszani más underground műfajokat is egyébként, illetve szeretnénk játszani mainstream zenéket is. Tehát mi egyébként nyitottak vagyunk arra, hogy mindenféle zenét játszunk.
3: Ferinek van egy kis ilyen mulatos side projektje, hogy
1: esetleg...
2: Bocsánat, a régi Budapest parádén volt mindenféle zene.
4: Így van.
1: A mulatos talán kevésbé.
2: De szerintem még az is előfordult, rokkos kamion. Biztos, hogy volt.
1: Rokkos kamion az volt, igen.
2: Tehát, hogy ott bármi elfér.
3: Igen. Én nem a rokkos kamionnál keveredem.
1: Gábor, mi van meg akkor tulajdonképpen? Tehát megvan egy régi fesztivál ötlete, hogy ezt új köntösbe kéne öltözni. Van egy honlap, ahol ti befektetőket, szponzorokat, kamionokat, DJ-ket, fellépőket kerestek. Tehát nekem az egész úgy tűnik, hogy itt vagyunk, megcsinálnánk, jelentkezzen, aki jönne.
4: Hát tulajdonképpen most ott tartunk ebbe a dologba, igazából a kezdetekről mesélnék nektek egyébként egy picit, hogy honnan indult ez az egész, mert az szerintem egy fontos dolog. Tehát tulajdonképpen én egyébként a Yes BTL-nek vagyok a menedzsere már 10 éve igazából.
1: Gábor, erre most nem vagyunk, értem, bocsánat,
4: most nem érünk rá erre.
1: De csak, hogy rövidebben legyünk egy picit, igen.
3: Szóval... Nagyon szeretjük a szakmai előletet, de most nincs
4: ez szakmai előletet, ez nagyon fontos. Nem mesélek, szóval tehát a választáskor indult el tulajdonképpen ez a kezdeményezés, mert a választáskor ott én egyébként szavazatszámláló bizottsági tag voltam, és akkor éjfélkor befejeztem munkát. Bementem a Nagykörútra, és ugye hát láttam ezt a népünnepét, ami ott történik, és akkor gyakorlatilag ott így homlokon csókolt a múzsa, és azt éreztem, hogy újra büszke magyar vagyok. És igazából akkor jött az ötlet a fejembe, hogy Budapest parádét kéne szervezni. És aztán utána megnéztem, hogy akkor tulajdonképpen ez a brand ez kinél van, és kiderült, hogy ennek a brandnek a jogai már lejártak, úgyhogy ezt akkor bejegyeztettem, és aztán utána felvettem a kapcsolatot a Gerendai Károllyal egyébként, és őneki elmondtam ezt a koncepciót még április végén, hogy miben gondolkodunk, és akkor tulajdonképpen mi egy non-profit kezdeményezés vagyunk, tehát az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy ezt a szép hagyományt visszahozzuk Budapestre.
1: És akkor ez közösségi adományokból, ahogy a honlapon hirdetitek is, tehát
4: hát
1: akár adományból, akár...
4: A finanszírozásunk csak egy része mikroadomány, illetve ilyen közösségi adomány, meg on-site adománygyűjtés magán a rendezvényen. A másik nagyobb része ennek a finanszírozásnak az a reklámbevételeink lesznek egyébként a terveim szerint. És ezen kívül dologi felajánlásokat is várunk a rendezvényhez, tehát ugye lehet jelentkezni hozzánk önkéntes fellépőnek is.
1: Az mi az, hogy önkéntes egyrészt fellépő, tehát jelentkezik...
3: Lesznek, hogy nem önkéntes elépnek
2: meg. DJ Smirgli.
1: DJ Smirgli fellép 8 és 9 között a bomba kamion, erre gondolsz?
4: Nem. Alapvetően itt arra gondolok, hogy megnyitottunk egy ilyen jelentkezési lehetőséget a honlapon, ahol minden olyan DJ tud jelentkezni, aki szeretne fellépni a rendezvényen, és akkor van nekünk erre egy kuratóriumunk, és akkor a kuratórium értékeli a pályamunkákat, és a pályamunkák közül kiválasztja a legtehetségesebb fellépőket, akik valóban kapnának itt a rendezvényen fellépési lehetőséget, illetve hát nyilván szeretnénk mainstream előadókat is bevonni ebbe a kezdeményezésbe, és igazából így néz ki ez a dolog.
3: Amikor azt mondod, hogy mainstream előadó, akkor DJ Otira gondolsz?
1: Nem megyek.
2: Nem érve.
4: Hát gyakorlatilag olyan előadók, igen, akik például hát a Rádió 1-en DJ-znek például, igen.
2: És akkor most a Gerendai benne van?
4: Nem. A Károly az azt mondta nekem, hogy ő egyébként támogatja a kezdeményezést, és nagyon örül neki, hogy mi ilyen lelkesek vagyunk ebbe a projektben. De ő egyébként így tevőlegesen ebben részt nem kíván venni, viszont azt mondta nekem, hogy kontaktokat, meg segítséget, meg különböző szakmai tanácsokat, azokat egyébként szívesen ad a témához, de tevőlegesen nem kíván benne részt venni.
1: Nem látta meg benne az üzleti lehetőséget a Károly.
3: Több hallgató kérdezi, hogy esetleg a születési neved nem Tasnádi-e?
4: Nem. Hogy?
3: Jó, jó.
4: Nem Fáler. Úgy, mint a Fáler, csak ellen.
1: Jó, tehát tulajdonképpen akkor azért ezt mondhatni, ez még nagyon kezdeti fázisban van, aztán ha vannak jelentkező szponzorok, akkor ez el tud indulni, de hogy ez egy ilyen kívülről befelé építkező történet. Tehát, hogy...
4: Hát én nem mondanám egyébként azt, hogy ez annyira nagyon kezdeti státuszban lenne egyébként, mert a Facebook eseményünkön gyakorlatilag 4 nap alatt több mint 20 000 érdeklődő jelentkezett, illetve
1: hát
4: a honlapos
1: Facebook eseményre jelentkezek, az attól még az esemény nincs kész, csak van rá jelentkező. Azért ez nem ugyanaz.
4: Igen, igen, igen. Viszont a Facebookos felületünkön egyébként már több mint 200 DJ jelentkezett, illetve kaptunk körülbelül 150-200 levelet a Hello Kukacra, ahol különböző felajánlásokat tettek nekünk a rendezvény sikere érdekében. Ezek között gyakorlatilag a habpartitól elkezdve az arcfestésen át a 30 darab kamion ingyenes biztosításán keresztül millió egyféle megkeresés van.
1: Aha, na jó,
4: vannak,
1: hát...
4: között egyéb, vannak ezek között egyébként budapesti szórakozóhelyek is.
1: Mambóbár jelentkezett, hogy featuring-ölne ez eszere? Nem? Nem
4: jelentkezett? Bocsánat, kicsoda?
1: A Mambo Bar featuring Ráskó, nem?
4: Mambo Bar, nem. Nem, ők nem jelentkeznek.
1: Jó, várjál.
3: Addig várunk, addig igen. Mi nem állunk az ügy mellé, amíg nem jelentkeznek.
1: Igen. Oké, okay. Jó, nagyon drukkolunk, Gábor, kíváncsiak voltunk, hogy hol tart a projekt jelen pillanatban. Hát itt már több internetes portál ugye késztényként hozta le, hogy újra lesz, és legyen, tehát, hogy nekünk azért nosztalgikus emlékeink vannak a régi Budapest parádéról. Szerettük, ott voltunk, zenetévével forgattam rajta, tehát, hogy tényleg nagyon jó lesz. Ha sikerül összehozni, az nagyon menő lenne.
4: Hát mi is nagyon reméljük, hogy egyébként sikerül megvalósítani, és hogyha sikerül megvalósítani, akkor egyébként nagyon örülnénk, hogyha lenne majd egy Rádió 1-es kamionunk is a rendezvényen.
2: Intézzük.
1: Azt majd a programosztályjal tudod beszélni.
3: És amiatt aggódom csak, hogy mi, hogyha a Karácsony Gergely azt mondja, hogy nem engedi meg nektek ezt, és mondjuk biztosít valamennyi lehetőséget, mondjuk használjátok a biciklisávot.
1: Vagy külön kér egy MP Karácsony kamion, ahol ők táncolnak félmeztelenül.
4: Hát most abban az esetben, hogyha az önkormányzattól nem kapnánk meg valami oknál fogva a közterület használatnak a lehetőségét, akkor arra egyébként van egy B-verziónk, amivel készültünk, de ezt a B-verziót ezt még egyelőre nem hoznám nyilvánosságra. Illetve, hogyha adott esetben az egész rendezvény valami oknál fogva nem valósulna meg, nem jönne létre, akkor egyébként ugye a non-profit KFT felszámolása során a benne lévő pénzt igazából, az csak valamilyen más non-profit kezdeményezés tudja megkapni. És akkor erről egyébként ebbe az esetbe kiírnánk egy pályázatot, szavazást, hogy milyen kulturális intézményt, vagy milyen cél támogasson.
3: De arra nem gondolt esetleg, hogy ha nem adják meg a közterület használati engedélyt, akkor esetleg Babóton meg tudjátok tartani, mert Babót nagyon híres erről, hogy
1: nagyot arra... mennek ott, igen, most a dolgok. Igen, Babót igen. Nagyon megindult, igen.
3: Gyakorlatilag Magyarország Woodstockja.
1: Igen.
4: Hát tulajdonképpen indíthatunk egyébként ingyenes buszjáratot Babótra, hogyha úgy van, de azért jobban örülnék neki, hogyha az Andrássy úton lenne az esemény.
1: Gábor, meglátjuk, drukkolunk. Köszi nagyon, jó munkát
4: nektek,
1: köszönjük szépen. Szállal Gábornak, köszönjük szépen. Na tessék, most mindenki, tessék, fogadás, jó? Lesz, vagy nem lesz?
3: Dombok felett, felhők alatt.
1: Draft, ez egy draft zenekar volt, én szeretem az a számot. Tessék!
3: Igen?
1: Lesz, vagy nem lesz Budapest? Most az elhangzottak alapján. Én mondott egy tippet, csak úgy megcsinálják, vagy nem csinálják meg.
3: Nekem kicsit az ő hangkordozása, meg orgánum, inkább ilyen jó ebédhez szól a nóta szituációval.
1: Ha mi valami főzlem, milyen jól jön ki belőle.
3: Igen.
1: Ez meg a Devecseri Káposzta Fesztivál is így indult, ne felejtsük
3: el. De ilyen századfordulós hangja volt meg. Nem, 1930-ban beszéltek így az emberek, hogy ilyen, igen, olyan nyugalmas. Tehát alapból... Hát ugye az is szokva, hogy ilyen nagyon lelkes, hebrencs fiatalok csinálnak ilyesmit is.
2: Hát most... ő most egy nem annyira lelkes, nem annyira hebrencs, de viszonylag fiatal, nagyot álmodott, érted? Egyébként meg miért ne
1: áll? Adott, hogy lesz.
2: Miért ne állhat?
1: Persze, abszolút. Hát csak úgy halva dolgokat.
3: Ez szerintem, azért... hogyha kap kamionokat ingyen, és a GBL még beáll hozzájuk, hogy adjon nekik hangosítást, akkor meg tudja csinálni.
1: GBL? Milyen városi?
2: GBL. Meg hát gyerekek, hogy a Zsoltárok könyve 46.2 mondja, mondom. Isten a menedékünk és az erőnk, nagyszerű támaszunk a szorongattatásban.
1: Hát látod? Hát megjelent neki Jézus.
2: Hát na!
3: Halleluja! Halleluja!
1: Hát megjelent neki, meg mi? Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Legyen! Legyen.
3: Ámen?
5: Ott van.
3: Azt mondod, hogy ámen, Feri?
5: Hát ha Isten velünk, ki ellenünk.
3: Ámen, Feri! Amúgy legyen Ferinek egy saját tök, ami önnye szerintem. Egy ilyen Jézus Krisztus szuperte. Igen, igen.
5: Osztanám az igét.
3: Azt hiszi Ferenc.
1: Óriási.
3: Azt hiszi Ferenc.
1: Óriási lenne. Jó, kitartja, hogy lesz, tessék.
5: De én tartom.
1: Kitartja, hogy nem lesz.
3: Bizonytalan vagyok.
1: Sátán, ne csinálj.
3: Nem vagyok
5: sátán, bocsánat. Sátán, ülj vissza a jobb vállamra.
1: Persze, hogy azt gondolod, hogy nem lesz, tessék. Zsűr?
3: Igen.
1: Lesz. Jó.
3: Szerintem is lesz, csak nem lesz olyan, tehát nem lesz olyan nagy.
1: Nem lesz.
5: Egy kis platós, egy platós zsuk fog menni valahonnan.
1: Kettőzően a parkasszal egy platós zsuk, meg egy kibeledzett kamion.
3: Nem, azt gondolom, hogy minden lesz nagyon sok, tehát nagyon sok kamion lesz, de csak egy 25 centit fognak előre mozdulni.
1: És ott lerobban az első.
3: Az adrás.
1: És ott megkotlik az első.
3: Nem, és akkor mennek egy negyed, és akkor ott körülötte fogunk majd táncolni. Szóval nem fogjuk el, mert ugye régen a Budapest parádé, ez körbe ment.
1: A mentek egy iszonyat nagy kört, persze, és a végén a Hősök terén aztán ott álltak meg, igen. Jules?
6: Most a rakparttól lesz szerintem.
1: Rakparttól lesz, jó. Rock,
3: az nagyon veszélyes, belehullanak a fesztiválozók jó. A Dunába. Ez nem jó.
1: Megnézzük.
3: Halálos ítélet, Zsül.
1: Olyan
3: halálos ítélet.
1: Kicsit olyan magyarosan indul, de legyen. Drukkolunk a srácoknak. Legyen. Ha összehozzák, nagy vállalás, azért ez irdatlan meló, irdatlan szervezés, de ha megcsinálják, akkor legyen. Tökre ráférne egyébként a fővárosra.
3: Tehát azt mondom, ha lesz, én elmegyek. Én ezt akarom. Ott akarok lenni.
5: Voltál régi közül valamelyik?
3: Voltam, mégis nagyon fiatal voltam, nem is értem, miért engedték meg, de ott voltam.
1: Figyelj, iszonyat buli volt. Iszonyat buli volt. Én voltam 4-en vagy 5-ön.
5: Nagyon forgattuk mi is.
1: Forgattunk, figyelj, tehát a szemed tátva maradt. Akkor ugye nem volt ennyi inger, ennyi fesztivál, nem voltam még ezekhez a dolgokhoz úgy hozzászokva. 90-es éveket írunk, 90-es évek vége, az felfoghatatlanul durva volt. Álltál és nézted ezeket a vonuló kamionokat, iszonyat embertömeg két oldalt, brutál installációk, nagyon jól nézett ki.
3: Igen,
1: ez egy jó buli volt egyébként.
3: Igen,
1: tényleg.
3: És kedvesek voltak az emberek, és tök nagy ilyen közösségi élmény volt. Tehát egy rendesen azt
1: hát benne volt még az a 90-es évek vibe, igen. Nagyon. Hogy úgy bármi lehet, bármi lesz, ez most jó és szabad. Aztán nem lett. De...
3: Miért minkodlott meg amúgy az egész?
1: Az elmúlt évekem.
5: Tudod, egy csomó mindent történt.
1: Csomó mindent történt az elmúlt 25 évben, amin úgy lehetett volna egy csomó minden, de aztán úgy azért aztán nem lett.
3: De nem az volt, hogy egyszer csak nem kezdtek elmenni az emberek, és akkor nem, hanem mindig jöttek az emberek, csak ezt vagy befűröttek.
5: Azt mondták, hogy a szponzorok kihátrálása miatt nem tudták megcsinálni.
3: De ez most ugye nem így van, mert itt a sok szponzorok. Ugye? Balázs saját kamionja például.
1: Az majd ott figyeld, hogy ott veretem.
3: A Diósdot képviselő, Sebestyén Balázs.
1: A Diósdi önkormányzat nevében Sebestyén Balázs. A Diósdi Barkaszon. És ott nagyon veretem.
3: Adom.
1: Na jövünk mindjárt 5 percen pontosan 9 óra. Elérhető-e Norbi, Anna jelentség kérlek. Mi van a fiatalabb Norbival? Neuralgikus, még nem csörögtére. Érzékeny ponthoz érkeztünk. Norbi, ha hallod, vedd föl a telefont. Keresünk. Nagyon szeretnénk neked gratulálni, mert megkérdezni, mi van a bunyóval, mikor mész már a UFC gálára, úgyhogy reméljük elérjük. Jövünk, ha minden igaz, Norival rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: épülete ajtaját és a rádióegy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mac-menü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
15: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
16: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
17: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
8: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
18: Bizony. Ha rátör a meghizhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott Mekis kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
19: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
20: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
19: Alfa.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Mamut csontok kerültek elő a Tiszából, 3 év után járnak ismét a vonatok Miskolc és Tiszaújváros között, megújulnak az iskolai sportpályák, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A vírusok is örülnek az iskola kezdésnek. A közösségbe való visszatérés, a zárt terek és a megváltozott napirend miatt tanévkezdéskor több a beteg. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint ezért is különösen fontos, hogy a gyerekek ismerjék és betartsák a higiéniai szabályokat.
4: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűrgyülés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
3: Mamutok és őstulkok több tízezer éves csontjai is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. Az állatcsontok mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vastárgyak is előbukkantak a vízből. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasúszáj volt, amely a 70-es években süllyedt el. 3 év után járnak ismét a vonatok Miskolc és Tiszaújváros között. A 89-es vasútvonal felújításán több helyen ágyazatot cseréltek, útátjárókat építettek át, és mintegy 11 kilométeren szabályozták a vágányokat. 3 kilométeren megszűntek a lassú jelek is. Megújult a Tiszaújváros és a Helyőkeresztúri állomás váróterme, Nyéklátházán pedig bővítették a parkolót. A két város között naponta 10 pár személy vonat közlekedik. Siófok volt a nyáron a balatoni települések Sin City-je. Csak júniusban és júliusban 75 bűncselekmény miatt intézkedtek a rendőrök. Az ORFK térképe szerint a második Balatonfüred volt, ahol 22 esetről számoltak be. Autóból a 2 hónap alatt összesen 5-öt loptak el a tó környékén, ebből 3-at Alsóörsön. Az adatok szerint a Balaton egyébként nem kiemelkedően veszélyes térség. A 3 érintett vármegye csak az országos középmezőnyben szerepel. A napközben többfelé beborul az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül majd. A levegő viszont 26 és 31 fok közé melegszik. Holnap több órás napsütésre készülhetünk, számottevő eső nem valószínű. A hűvösebb hajnal után délután 26 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk. Szombatra sok helyen mondanak esőt, zápor, zivatart is. A hét utolsó napján viszont ismét visszatér a szárazabb, naposabb idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra után 10 perccel. Hello, bello, drága hallgatók!
2: Hi!
1: Hi! Itt vagyunk, és hát mi van? Mi van, gyerekek? Mi van? Két kamion az M7-esen összeütközött. 59-es kavicsnál Budapest felé vezető oldalon, három kocsi a 19. kerületben, az Üllői úton, és a Soroksári úton már lehet haladni, megnyitották a forgalmat, de nagyon nagy baleset volt ott reggel, úgyhogy még mindig dugó van. A környéken, hát ma nem teli hold, front, mi van? Valami nem oké.
3: Azt látom, hogy az emberek meg vannak bolondulva. Olyan feszültség van mindenhol, de az utakon minden.
1: De ez
3: van.
1: Ma lát? De mai? De csak ma?
3: Tegnap óta.
1: Ez most ugye
2: még ugye az a kis kedda nyitány volt, szerda, akkor már rendes nap volt, tehát reggeli dugóval, úgyhogy ez most már egyre rosszabb.
3: Szerintem az emberek megszokták ezt a lassú életet, ami volt az utóbbi hetekben, és nagyon igen. Nehezen veszik vissza.
1: Nehezen állnak. Hát látszik a közlekedési híreken, tele balesettel, dugulással, azért ez eddig nem volt, igen. A Konyhásénik ott lesznek vajon a parádén saját street food kamionnal? Kérdezi valaki, jó felvetés, igen. Most láttuk pont a Polgit nyilatkozni. Hát azért ez jó szemét dolog, pont ezt beszéltük. Szóval mi is így a humorosabb, meg könnyedebb végét fogtuk meg, de azért aki ezt gyerekekkel megcsinálja, hogy évtizedeken vagy hosszú éveken keresztül ellopja a kajájukat ilyen mennyiségben, hát soha többet ne vegyék föl sehova, nem? És soha többet ne dolgozzon, azért ez jó.
2: És ebben nincs mentség, mert nagyon sokan írjátok, hogy de a fizetésük meg...
1: Ez akkor sem. Tehát ez a fizetésed gyerektől... azért az nem hatalmaz fel arra, hogy évtizedekig igen. Gyerekektől lopjál a kaját. Mert nem a maradékot vitte haza, nem adta oda a gyerekeknek, amit ráadásul a szülők befizettek, szóval azért ez többszörös károkozás.
3: Igen, de ez szociopátia szerintem. Tehát aki ezt így... Tehát hogy nyilván nekik volt egy ilyen sajátos elgondolásuk azért azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek meg, és mit tehetnek meg, igen. És ezért nem is voltak felháborodva, mert szerintem ők ezt tök nyíltan kommunikálták mindenfelé, hogy ez így van.
1: Igen, keveset keresünk, nekünk ez jár.
2: Ez jár.
1: Igen. Na, viszont úgy néz ki, hogy Norbi elérhető, hosszú ideje kerestük, nem értük el, fogorvoshoz kellett mennie, jelezte, ki volt kapcsolva, mindegy, hányatott sorson vagyunk túl, ő kiírt aztán egy Facebook posztot rólunk, ugye, hogy mi történt, próbálja tisztázni, de nem kell, mert hogyha mi hibáztunk, akkor úgyse adjuk föl, és próbáljuk még telefonálni, Gyuli is kereste, Anna is kereste, ki volt kapcsolva, de a lényeg, hogy most itt van, ha minden igaz, Növényi Norbert fiáról van szó, és hát úgy néz ki, hogy minden ketrec harcos álmát éli ő nem sokára, a sportág legjobbjai közé a UFC bajnokságba kerül majd be. Ehhez talán még van egy bunyója, és ő ugye nagyon szeretné nyilván megnyerni a UFC bajnokságot, de már az is óriási dolog magyar szemmel, hogy egy fiatal srác az be tud kerülni, és egyáltalán lehetőséget kap, és bunyózni tud. Ugye ez a UFC, ez egyik leghíresebb tulajdonképpen szervezet, itt azért nagyon kevesen, földi halandók közül nagyon kevesen tudnak bejutni, és igazából hát ugye MMA sok mennek oda, ez egy ilyen vegyes harcművészete lehet, így nagyon sok minden van benne, a jiu-jitsu-tól a birkózáson keresztül sok minden, és ide bekerülni tényleg csak a legjobbak és a legkiváltságosabbak tudnak, és úgy néz ki most, hogy Növényi Norbi, hát ott van a kapuban. Pontosan ezért szeretnénk vele egy kicsit beszélni, és el is értük, és itt is van. Norbi, jó reggel, ciao!
4: Sziasztok, jó reggel! Először is, mielőtt elkezdünk bármit, elnézést szeretnék kérni, mert amit kiposztoltam, annak semmilyen, hogy hívják, nem volt mögötte, csak tisztázni szerettem volna dolgokat, és már látom, hogy az Origó is írta, hogy én mennyire meg vagyok sértődve.
1: Nem vagy, tök jó, hogy kiírtak.
4: Ráig is rá kellett szólnom, oda kellett kommentálnom, hogy nyugodjanak már le.
1: Igen, éreztük, hogy nincs baj, mi is kerestünk, nem kerestünk eleget, te is jelezted, hogy nem vagy elérhető. Fogorvosnál voltál, kiütötték a fogadat.

0: francia és a kárcsa párizsi, szóval leigazolták őt is, három másik srác, akivel edzettem már, azok is a kártyán vannak, szóval én nem így akartam bejutni. Itt az a lényeg, hogy kell nyerned vagy kiütése, vagy feszítése, vagy egy nagyon komoly pontozós meccsednek kell, hogy legyen, és akkor szerződtetnek le. Szóval amikor engem a UFC keresett, amúgy az előtt 10 órával előtte két másik szervezet jött az edzőmre, szóval több fura volt az egész, és mondtam, hát nem így akarok, de sajnos néha az életben úgy alakulnak a dolgok, hogy ami lehetőséged van, azt meg kell ragadnod.
1: Na várjál, csak segíts, tehát akkor meg kell nyerned egy meccset, ami most lesz hétvégén, vagy most nem bunyózol hétvégén?
0: Nem, most én nem bunyózok, a hétvégén csak egy rendes UFC kártya van, csak azon van csomó edzőtársa, meg sparring partnerem.
1: Aha, ez a UFC kártya, ez micsoda? Ez az előszoba?
0: Ez a párizsi. Ez a nem, UFC kártya, csak az a neve, ez egy párizsi UFC. Csak egy UFC. Csak amikor meccsek vannak, az kártyának nevezzük.
1: Aha, tehát UFC meccs van hétvégén Párizsban.
0: Igen, szóval van egy gála. A gálát az kártyának nevezzük.
2: Ez egy elég sajátos szóhasználat, nem vagyunk annyira otthon benne szerintem.
1: Igen, ezt nem annyira tudjuk.
2: Most nagyon fülelhetünk, de most értjük.
1: Oké, tehát oda mennek edzőtársaid, és ha te hol kell megnyerned ezt a meccset, hogy bekerülj, hogy milyen meccset?
0: Akkor van ez a Dana White Contender Series, és igen, ez a neve, ez ugye Dana White, aki a UFC-nek a vezetője.
1: Így van.
0: Tulajdonosa, ez egy ilyen, ez a UFC-n belül, ez egy másik szervezet, de igazából a UFC-hez tartozik, és itt az a lényeg, hogyha megnyed a meccset kiütéssel, vagy folytással, vagy egy nagyon komoly pontozással, akkor a Dana White ad neked egy szerződést. De igazából sokszor attól is függ, hogy a Dana White-nak milyen hangulata van. Szóval van, amikor leigazol mindenkit, még olyat is, aki pontozással nyer, és van, amikor még olyat se igazol le, aki kiütéssel nyer. És ez benne, ami kicsit idegesítő tud lenni, viszont nekem nagyon sok újságíró ugye az MMA világban, meg amikor ott voltam a UFC-ben, most fel kellett vennem pár dolgot, vagy a Vegasba, kimentem két napra, és ott is, akik a UFC-ben dolgoznak, ők is mondták, hogy ne aggódjak, hogy ide raknak, mert nem véletlenül raktak ide. Szóval mondják, hogyha valakit nem fel akarnak építeni, akkor
1: nem véletlen valamit. Ki lesz a társad? Kivel bunyózol? Ki lesz az ellenfeled? Akit neked le kell győzni, azt már tudod?
0: Igen, ez egy amerikai grappler, földharcos, Theo Haig, és a AKA-ben edz, ahol a Khabib Bake, meg a Daniel Cormier, meg az ilyenek edzenek, és neki minden győzelme feszítéssel történt meg.
1: Aha, tehát a neki jitsus alapjai vannak valószínűleg.
0: Igen, szóval folytásokkal szokott nyerni. Hogy őszinte, hogy én elhiszem magam, hogy mindenhol jobb vagyok, hogy fekete övös jitsuból, de én is, és szerintem én sokkal jobb is vagyok. Viszont a nap végén ez egy meccs, ez egy bunyó, és tényleg bár megtörténhet, szóval ezért kell mindent megtennem, hogy minden jobb legyek az estén.
1: Ez látható ez a bunyó valahol, vagy ezt mi tudjuk nézni, követni? Vagy mikor lesz egyáltalán?
0: Szeptember 22-én, szóval ugye a UFC-nek van egy ilyen díjai a Paramount Plus-szal, szóval nem tudom, hogy ezt Magyarországon lehet-e, de lehet a UFC Fight Pass-on, szerintem ott is lehet nézni.
1: Előfizetéses formában lehet ezeket nézni,
0: igen,
1: persze,
0: igen,
1: megvan
0: igen,
1: az előfizetésed
0: igen.
1: Az oldalra. Aha.
0: Igen.
1: Na, és ez a csávó mondjuk megvan, lefolytod, feszítéssel megnyered, akkor lehet, hogy UFC szerződés. Az mit jelent? Milyen összegek közelébe kerülsz? Most nem konkrétan csak kérdezem, hogy milyen összegekért fogsz bunyózni?
0: Hogy őszinte legyek, a UFC nem fizet jól, szóval én ezt már mondtam, meg sokszor szoktam mondani, hogy amikor én eljöttem a Bellator PFL-től, én egy minimum $500,000, és ha nem több, egy milliót is ott hagytam, szóval a két edzőtársam megnyerte az adévi versenyt a PFL. Ugye volt a Bellator, az volt a másik legnagyobb szervezet a UFC után. Én velük voltam leszerződtetve. És a Bellatort megvásárolta a PFL, ami egy másik nagy szervezet, és így a PFL átvette a Bellatort, most már csak a PFL meg a UFC, amik így nagyok vannak. És a PFL szokott csinálni ilyen $1,000,000 versenyeket, amit nekem két edző, a 70 kilóban, meg a 84 az én súlyom, 84 kiló, abban két csapat, mind a kettő sparring partner, ők nyerték meg. Szóval tudom, hogy én is meg tudtam volna nyerni azt a versenyt, de a versenyen kívül, csak amilyen szerződésem voltam akkor, én egy minimum $500,000-tól sétáltam el.
3: De akkor miért jöttél át?

0: Mert hogy őszinte legyek, a pénz jön is, mert szerintem van annyi agyam, hogy tudok pénzt csinálni, viszont az álmaimat csak egyfajtaképpen tudom elérni, és úgy éreztem, hogyha én aláírok még egy szerződést a Bellator PFL-lel, akkor ott kell maradnom megint egy 4-5 évet.
1: Aha. Tehát akkor megkötöttek volna magukhoz, te viszont a UFC-be szeretnéd. Akkor a UFC-be azért igen, van igen. pénz, de akkor a legfelsőbb szinteken, nem?
0: Az,
1: tehát a Khabib
0: McGregor... Az MMA-ban van, az igen, igen viszont az elején... Igen, bocsánat, hogy közben vágtam. Igen, szóval most, ami én szerződést fogok kapni a UFC-től, én meg fogom próbálni, hogy nem egy alapszerződést kapjam, mert az alapszerződés az semmire nem jó, viszont a pénzön is megy, mondom, meg én nagyon sok pénzt költök csak a edző, szóval például most, amit pénzt fogok kapni ezért a meccset, már többet költöttem az edzőtáboromra. Szóval én tényleg engem nem a pénz hajt, ott hagytam, most benne voltam ebben a Hexagon versenyben, ott is mondom, a srácot leigazolták a UFC-be, akivel a döntőbe mentem volna, és őt is elvertem volna, és ha bárki mást adnak volna, elvertem volna, ott is 100 000 eurót magam mögött hagytam.
1: Lehet, hogy félsz a pénztől, és mindig arrébb mész, hogy a pénz van. Azért erre vigyázz,
0: lehet, mert
1: most,
0: lehet,
1: most az asztalon
0: lehet,
1: a másfél millió dollár, amit ott hagytál egyelőre, de te tudod, csak hogy azért ne ugorjál tudom, el, ha fizetnek.
0: Nem, figyelj, én úgy vagyok vele, hogy a nap végén, amikor nem akarok úgy visszanézni, mert tudom, hogy ha csak a pénzt kergetem, a nap végén úgy fogok visszanézni, hogy mi lett volna, ha. Így meg nem akarom azt megengedni magamnak, hogy a életem végén ott fekszek az ágyamon, és azt mondom, hogy mi lett volna, ha.
2: Világos. Meg sokszor azt mondják, tudod, hogy amikor azt csinálod, amit szeretsz, akkor a pénz megjön hozzá magától. Tehát, hogy...
0: Persze, meg nem is az, meg nem... Amíg meg tudok élni, addig, és azt tudom csinálni, amit szeretek, addig nem zavar engem semmi. Meg nem tudod, mert mondtam, hogy én nem vagyok hihetom, hogyha nagyon oda teszem az agyam, akkor én tudok pénzt csinálni.
1: Szóval hol készülsz, Norbi? Hol az edzőpartnered? Vagy te hol edzel? Amerikában? Vagy itt hol?
0: Nem, én Londonban, szóval én Londonban élek már 15 éve lassan, nem is tudom, igen, szóval én itt edzek kint, és itt van a csapatom, és igazából én a karrieremet is itt akarom befejezni.
2: Van Bece neved amúgy kint az angolok között? Hívnak téged valahogy?
0: Nem, máshogy mondják, nem Norbinak hívnak, vagy Norbertnek, hanem Nobe.
3: Nobe?
0: Vagy Nobe. Aha.
2: Akkor nincs ilyen, hogy a magyar Dalia, nem tudom.
0: Nem, hívnak, hát van ugye ez a MMA-s nevem, az a Magic, de aztán az pár ember, de igazából nem a Norbinak ilyen rövidítéseit, meg az, hogy Nobe.
1: És a UFC-s arcok közül összefutottál már valakivel? Azon nagy nevek közül kérdezem, akit mi is látom, mondjuk
0: hát
1: a Tanamány Gálán.
0: Nekem a Michael Page, nekem olyan, mintha egy testvérem lenne, ő lesz ugye ő is ott meccsel a kártyán, mondtam, van 3-4 másik, tehát Hamza Csimájevet elvertem sparringon, beleedzettem.
1: A Csimájevet megverted sparringolásnál?
0: Persze, jaj, meg is lehet, Google-ba be lehet keresni. Szóval én tudom, figyelj, a Jiri Prohaszkával edzettem 19 évesen, engem a Jüzübergő, én nagyon sok ember, én azért tudom, hogy világbajnok tudok lenni, mert már annyi emberrel edzettem. Én tényleg, aki Európában, az MMA-ban számít, szerintem a Alexander Gustafsson kívül, aki szintén az én edzőtermembe edzett, még mielőtt én elkezdtem itt edzeni, de rajta kívül mindenkit ismerek, meg mindenkivel edzettem. Szóval én nem akarok nagyképűnek hangni, de én tudom, hogy világbajnoki szinten vagyok, és világbajnok tudok lenni. Itt igazából arról van szó, hogy az estén, a meccs estén, nem csak ezen, hanem így minden estén tényleg úgy teljesítsek, hogy meg tudjam mutatni, hogy én valójában ki vagyok, és egy kicsit az, hogy az összes bolygó összeálljon, kicsit az is kell néha.
1: Hát az nagyon, az nagyon.
2: És ebben a felkészülési folyamatban tudtál meg magadról valamit, ami még eddig nem tudtál? Tehát, hogy ez hozott valami újdonságot neked?
0: Minden felkészülési időszakban másképp jön ki az ember, szóval, amikor fogyasztasz, sérülések, napi 2-3 edzés, mindig valami újat megtanulsz magadról. Persze a személyiségemről megint egy kisebb, újabb dolgokat, vagy megerősítek magamba, vagy van, amikor megtanulok. Szóval igazából mindig van valami más dolog. Itt most tényleg az arról szólt, hogy eddig, még van 2,5 hetem, de eddig tényleg arról szólt, hogy bármilyen sérülésem van, ezen én tudom, hogy át tudok menni, és tényleg nagyon sztoikusnak kell lennem, mindenfajta ilyen helyzetben.
1: Apukád tanácsa mi volt? Öreg mit mondott? Mi olyan jobban vagyunk a Norbival, meg nagyon kedveljük. Az egyetlen tanács, amit meg gyerekkorodban, vagy felnőtt korodban, vagy az első meccsed előtt oda térdelt a szőnyeg mellé, mondott valamit?
0: Az se baj, ha nem.
1: Csak kérdez, hát figyelj, mégis csak azért világbajnok.
0: Nem, persze, vannak dolgok, van nagyon sok mindenben próbál segíteni. Nem azt jelenti, hogy én pontosan egyetértek mindennel, amit mond, de figyelj, mindig van igazából, most már szerintem egy olyan pontom van, hogy tudja, hogy én...
1: Már nem tud mit mondani, nagy, igen, már csak igen, az, hogy banánt edd meg vedd be a szőlőcukrot.
3: Maximum egy tébla a tökeit.
1: Egy idő után a gyerekek meghaladnak minket, már sok okosat nem tudsz neki mondani valójában.
0: Igen, meg sőt, igazából nekem kell már, meg tudod azért, máshogy látja az egészet, ha most... Most is van egy minden edzőtában van egy sérülés, és akkor mondtam, hogy van el, és akkor rögtön ő ilyen nagy pánikkal beszél a telefonban, mondom, figyelj, inkább lerakom a telefon, mert tudod, máshogy
1: igen,
0: néz,
1: meg a szülő a gyerekkel, az tök más.
0: Igen.
1: Norbi, nagyon drukkolunk neked, meg megpróbáljuk majd nézni a meccset. Valahogy így a Benitől megtudom, mert ő nagy szakértője ennek, hogy akkor ez milyen platformból hogy lehet nézni.
0: Felveszem és felrakom Facebookra, jó. Vagy valami
1: ilyesmi. Úgy is hallunk róla, hogy mi volt, jó?
2: Az Origo biztos megírja majd, hogy hogy sikerül.
0: biztos, hogy fogja.
1: Drukkolunk, Norbi.
2: Büszkék vagyok rád, nagyon Norbi, hogy hajrá.
1: Nagyon menő, hajrá, kitartás. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra. Köszönöm, ciao. Hello. Nem mindig értettem mindent, de nagyon helyes állsz.
3: Azért ezek a lépések, tudod, amiket ilyen tudatosan meghozol, most oké, akkor most $1 millió, hello, mert nekem az álmai mások, fú, ez kemény.
2: Tudod, mi a jó? Amikor valakinek van olyan önismeret, hogy tudja magára, hogy jó, nem kell elszerénkednie, nem kell de nem érted azt, nem felvágós, nem nagyképű, hanem egy ilyen fókuszált ember, aki tudja, hogy mik a képessége, és megy előre. És
1: igen. Valaki írja, hogy azért, ha cigit kérne tőlem az utcán, azért nem állnék ellen, adnék neki.
2: Még vennék is neki, még ha nem cigizek, akkor is.
1: Igen, simán adnánk egy 100 cigit neki. Ja, na kíváncsi vagyok, hát azért ez nagyon nagy dolog lenne. Valaki nézi így UFC gálát, meg tudja, hogy milyen szervezet ez, meg kikbunyóznak ott, azért az nagyon menő lenne egyszer látni egy magyar srácot is ebben a formában. Jövünk mindjárt, 3 perc van pontosan 9:30, itt vagyunk rögtön a nap legjobb pillanataiban.
4: Senki ne pánikoljon, pár perc szület és Balázsék ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
10: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
13: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
14: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
15: Önnek a Protexin kell.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
18: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
5: Részletek az Auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
19: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
20: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
21: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben! Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe! Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat! Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
22: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
23: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú 2026.hu.

0: 5-ben. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Hírek a rádió egyen.
2: Voltak jó tapasztalatai is a nyári közlekedés biztonsági akciónak. Egyre többen váltják ki az orvost az EMI-vel. Nem sokára kiírják az iskolaigazgatói pályázatokat. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Gyors hajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosi közlekedés biztonsági akcióban. A BRFK és a BKK főleg a gyerekbalesetek megelőzéséért indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11-szer ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. A tapasztalatok szerint kevesebb az olyan autós, aki nem adja meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Az EMMI váltotta fel Dr. Google-t. Már majdnem minden második internetező magyar kérdezett mesterséges intelligenciát egészségügyi problémáiról. Egy friss kutatás szerint a 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már EMMI alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. Október 1-én nyitják meg újra azokat az iskolaigazgatói pályázatokat, ahol nyáron nem született 5 éves kinevezési döntés. Összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le, és 351 helyen neveztek ki 5 évre új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Korszerű rugalmas burkolatot kaptak a balesetveszélyes aszfalt helyett 45 iskola sportpályái. Az Aktív Magyarország programjában csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki, az iskolák pedig több mint 1 milliárd forint saját forrást is hozzátettek a fejlesztésekhez. A pótkereket kellett szétvágniuk a rendőröknek Röszkénél, hogy előkerüljön az 5 rejtett pisztoly. Egy 54 éves szerb férfi próbálta Magyarországra csempészni a fegyvereket, az abroncsban ruhákba csavarva 3 pisztolyt és 2 átalakított gázriasztó fegyvert találtak. A szakértő szerint mind az 5 működőképes volt. Nem szolgálatban töltik mostantól a születésnapjukat a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap azon a napon, amikor a szülinapjukat ünneplik. Ezt nem kell külön kérniük, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra él. A napközben többfelé beborul az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül majd. A levegő viszont 26 és 31 fok közé melegszik. Holnap több órás napsütésre készülhetünk, számottevő eső nem valószínű. A hűvösebb hajnal után délután 26 és 32 fok közötti értékekben bízhatunk. Szombatra sok helyen mondanak esőt, zápor, zivatart is. A hét utolsó napján viszont ismét visszatér a szárazabb, naposabb idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 3-4-10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Felhívtuk a Gyömri önkormányzat konyhai dolgozóit lefülelő Szabolcsot, Gyömrő polgármesterét, hogy hogy számolt le a gyömrői konyhás maffiával. Elképesztő mennyiségű ételt loptak el gyerekektől a menzán, a polgi saját kezébe vette a dolgokat, és hát leszámolt a konyhás nénikkel.
4: Rövid megfigyelés, majd a lecsapás.
3: Majd lecsapott,
5: így van. A konyha nosztra vége.
3: Igen, igen, nagyon jó arc volt egyébként Szabolcs. És Feri isteni jeleket kapott, motorozás közben tegnap, megszólította ott őt az úr. Próbáltuk kitalálni, hogy mi lehet az üzenet, és hogy mit kell ezzel kezdenie Ferinek.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Tavaly tanév végén már tudtam, hogy kereskedelmi mennyiségben lopnak. Csak egy-két példa, mert amit itt felsoroltatok, ez csak a fogásnapja. Például joghurtból ilyen 100-120 dobozzal vittek el alkalmanként, kartonszámra az ivólét, túróstésztáról leszették a túrót, tehát hogy ez üzemszerűen és kereskedelmi mennyiségben sikerült durrantaniuk.
3: Azt a mindenségnek.
5: Lehet, hogy mit kezdtek a szajréval amúgy?
6: Én azt gyanítom, hogy ezt eladhatták ismerősök közt, mert ez olyan mennyiség, hát ugye ez első nap, tehát azt gondolom, hogy szeptember 1-én buktak le, de hagyhattam volna még napokig egyébként őket, mert nyilván minden nap ennyit vittek haza, vagy nagyobb mennyiséget, mert azt teszem hozzá, hogy szeptember 1-én csak a iskolások körülbelül fele kért étkezést, tehát alapesetben 10-11 kiló sajtot szállított volna ki a beszállító, és ugye az ételeknek, ha kiszámoltak, hogy majdnem 85%-át lopták el.
3: Azt a mindenségét neki. Hogy zajlott a rajtaütés? Álcázva mentél be, behatoltál az iskolába.
5: Zsúrkifi volt nálad?
3: Igen, toltál egy kicsit magad előtt, hogy ne legyél feltűnő.
6: Nem hatoltam be az iskolába, meg névszabadság sem volt, az kicsit feltűnő lett volna.
3: Két lyukkal az elején.
6: Ott ültem a parkolóban egyébként több mint másfél órát, majd megpusztultam, annyira meleg volt. Parkolóban figyeltem a tevékenységüket, és utána, amikor láttam, hogy kezdik kipakolni a szajrét a kocsikba, akkor hát oda mentem, és megkértem őket kellő határozottsága, hogy akkor mutassák már meg, hogy mert mindenkinél feltűnően sok és nagy szatyor volt, hogy mit rejtenek ezek, és nem is tagadták egyébként, tehát ők szerintem ott azért rájöttek, hogy itt vége a dalnak. A másodiknál, amikor kértem, hogy akkor azt is mutassa, megmondta, hogy mindenkinél azonos van, szét van mérve az áru.
3: Tehát azonos, ami az 5 kilótra biztos sajtot, az korrekt.
5: De hogy ezek azt akarod, igazságosak voltak.
3: Igen, nagyon igazságosan osztották el.
6: És ami még durva egyébként, hogy ugye egy órával korábban mentek haza, mint a munkaidejük lejárt volna, de szerintem az utolsó egy órát méricskéléssel töltötték, mert ugye mondom, gramra pontosan szét volt mérve a sajt, sonka, paprika, őszi barack, minden. Mondjuk levesgyöngyöt csak egy valaki nyerte meg, tehát ő volt a...
3: Hányan voltak a csapatban? Hány konyhás néni volt benne, azt tudjuk?
6: Hát az összes konyhás, mind a négy konyhás benne volt sajnos.
3: Mindenki
6: ott
3: benne
6: ott
3: volt.
6: A teljes személyzetet el kellett küldenem, így van.
5: Ők voltak a konyhár osztrák.
3: Igen, nagyon veszélyesek.
4: Jó, akkor most szegény gyömrői gyerekek nem kapnak enni?
3: Most a tanárok állnak betállalni addig.
6: Még aznap szereztünk 4 helyettesítőt, úgyhogy meg tudtuk oldani szerencsére, úgyhogy remélem, hogy zavartalan, most már a kolléganőmmel épp most fogok beszélni, remélem, hogy zavartalan a konyha. Tegnap rendben volt, tehát minden gyerek megkapta a uzsonnát 10 órait, meg az ebédet is, úgyhogy működik.
3: Így néz ki egy sajtos szendvics.
4: Két szelet parizer.
5: Talán egy szelet hús van a tányéromon.
6: Egyébként azt mondták a gyerekek tegnap, hogy soha nem volt ilyen étel. Tehát ez a négyet, ez 10 éve dolgozik együtt.
3: Egy komplett generáció elballagott, úgyhogy éhezett a menza után, mert ők mindent elvittek. Tehát ezt lehet, hogy ők 10 éve csinálják?
6: Lehet, ezt majd a rendőrség kideríti, mert nyomoznak, úgyhogy.
3: Na de hol vannak a felső vezetők? Hol vannak az iskolai vezetők?
5: Hol van a fasírt,
3: igen. Hát, azért ezt nem egy tolkinak kell jó esetben felderíteni, hanem azért ez feltűnik az iskolának, az iskolavezetőknek, szólnak, szóvá teszik, intézkedik, hogy én nem akarom őket bemártani, de azért erről hogy nem tudtak, és te tudtál? Hát ezt nem is értem.
6: Melegítő konyhák, tálaló konyhák, ezek önkormányzati tulajdonban vannak, azért önkormányzati alkalmazottak a konyhások is. Az iskolának igazából nincs beleszólása. Ezt az önkormányzatnak kellett volna a korábbi városvezetésnek ellenőrizni. Erre volt is korábban egy referens, aki állítólag hetente kétszer ellenőrizte őket, nem tudom, hogy. Szerintem se, hogy
3: hát lefizették 10 katoni volivelet.
6: Én nem mondhatom ki, ti mondhatjátok, de
3: igen. Visszaosztottak a nénik 6 kiló parizet, meg 40 kiló trapista sajtot, és elhallgattatták.
5: Olyan magas volt a cukruk, hogy nem láttak tőle.
6: Az iskola jelezni tud a fenntartó felé, aki az önkormányzat. Ők ezt megtették, többször is, évek óta nem volt semmi. Hát most is jött jelzés, és most hát én a végére jártam, mondjuk úgy.
4: Tegnap jelet kaptam. Motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
3: igen,
4: mondom.
3: Igen, csak hálát
4: hogy mondasz egy hálát,
3: és... Hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
4: Így van, és egy kamion áll.
5: És egy hűtőrácson vagyok.
3: Aki tényleges Pistike, hogy eltűnt innen mögülem.
4: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
3: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
4: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebbe a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
5: Ez volt a jelet, a Molino?
4: Mi ez, ha nem jel?
3: Na de mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
4: Hogy ez a gondolat, mentünk 45 percet a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
5: Melyik jött el gondolni Jézus egy 10-es skálán?
4: 11.
3: De várjál! Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára meg a szeretetre.
4: Igen, igen,
5: és ezért Jézus becsekkolt.
3: És ezért Jézus felszólított, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat.
4: Érted, tehát ez a Várkert bazár előtt is eszembe juthatott volna.
5: És milyen lesz amúgy a város
3: milyen drága volt, és mint mi fizettük.
4: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra úristen, nézünk.
3: Ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
4: Érted, tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek, és ott a felirat. Mi ez, ha nem jel?
3: Kérdez, hogy alatt a kis betűvel nem volt az, hogy nem téged verik. Nem láttad a kis betűt alatt, nem mondtad, hogy...
5: De hogy reagált, hogy megfordul, és mondtad Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
4: Ezt nekem, ezt vagy neked, Vendel. Igen. Ez kettőnknek
5: én,
4: szólt.
5: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem. Ezt szeretem
4: volna mondani? El van osztva igen, minden.
3: Igen. Na jó, és ha valós üzenetként fogjuk fel, na? És egy pillanatra elhiszünk, jó, nem, hogy öreg ateista barátunknak igaza van, onnan és esetleg el? Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot. A hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom. Valami lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van,
5: plusz,
3: tényleg.
5: Plusz, ugye fontos kérdés, hogy...
3: Igen, de figyeld, a sárván már gonoszkodni. Valami az arcom.
5: Hogy ez már a kicsekkolás előtti...
4: Nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
3: Igen, mindjárt jövök érted.
5: See you soon.
3: See you soon.
4: Jövök érted.
3: Ért, amíg lehet, mert már nincs sok.
4: Valamit megbizsergetett bennem most az úr.
5: Vagy egy nagy gyógyós lezel.
3: Én hiszem, én ezt átélem.
4: Ki fog állni a blahán? Jézus szeret téged. Nárgy, van egy cigit?
5: Kicsit olyan, mint az úristenkukaszmenny.hu volt amúgy, nem? Hogy, igen, szóval hogy értem. És, na jó, de én ezt
3: érem. Elmondod nálk egy gyermekem, őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen az a jó útról.
4: Egyik vállam, másik vállam.
3: Így van, én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
5: Nem tudom, melyik a jobban. Kicsit csapat lett a másik vállam.
3: Dolgozunk a gerincfertőzéseden. Eszter fölült a jobb válladra. Én majd egyensúlyozok, zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket. A
5: következő egy hétben... Sokkal gonoszabb, mint te vagy, csak nem tudjuk.
3: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először?
5: Hol viszket?
3: Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még.
5: Jó, Istenem.
3: Na jó, figyeld a jeleket.
4: Jó.
3: Ez a lényeg,
4: most
3: jó?
4: Most azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
3: Azt már nem láttad, mert a kis vendel szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
5: A Molinónak így, tudod, a széle így, nem volt rögzítve, az így
3: megfújta a szél.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
3: Na, még egy naphallgatója, és aztán elbúcsúzunk, gyerekek, elment a ma reggel is. Reméljük, hogy közlekedés szempontjából holnap kicsit nyugisabb lesz, nagyon sok balesetünk volt, front van, vagy ingerültek az emberek. Szeptember iskola kezdés. Nem tudjuk, hívjuk a naphallgatóját még.
6: Balázsék?
3: És tudja.
4: Jaj, de ügyes!
3: És tudja, hogy hívnak, szia!
5: Ez egy jel?
6: Sziasztok, Zámbó László, Békés Csabáról.
4: Ennyi, a csabaiak, látod, hát Békés megye.
6: Békés Csaba.
3: És a Zámbók. Hát azért ugye nem utolsó és sorban. Hát
6: igen. Azért, igen, láttam éppen most a Mostantit, hogy volt egy Zámbó nevezetű...
5: Az autófényezők,
6: igen, gondolkoztam is, mondom, hogy öcsém lehet az, mert ő Pesten van, de nem ő volt.
5: Akkor nem vagytok jóban annyira az öcskössel, hogy nem tudod, hogy néz ki az üzlete? De mindegy.
3: Nagyon jó.
6: Hát erről még nem mesélt. Jobb, ha nem tudjuk.
3: Jó van. Azt írta nekünk, Karcsika vagyok az iskolából, már híztam fel fél kilót. Köszönöm, Polgi, szeretünk. Nagyon szerettük az üzenetedet. Igen, kis
6: igen,
3: Karcsika.
6: Igen. Hát szégyenletes, hogy szegényekkel mit csinálnak. Tehát a gyerekektől lopni, és pláne kaját. Tehát ez engem annyira szíven ütött.
3: Nagyon kemény
6: a sztori. Úgyhogy a Karcsika szerepet egyből fölvettem.
3: Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, ez egy jó kis safari, megmutatjuk, jó? Figyelj!
1: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
3: Egy safari és egy ott alvás a safari parkba. Van kivel?
6: Köszönöm szépen!
7: Van, persze, a kislányomnak már mondtam, hogy mondom, jaj, de jó lenne, és mondta, hogy ő is nagyon szeretné.
3: Na,
7: a kis 19 éves kislányom, úgyhogy örülni fog neki nagyon.
3: Ekkor glampingeljetek egyet a Safari Parkba. Küldjük, jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Csáó!
7: Köszönöm szépen, sziasztok!
3: Hello, ciao. Na jó vagy.
4: Na, holnap mi van? Jössz?
3: Best of-ot veszünk ki? Ja, nem?
4: Ja.
3: Egy nap, Szabi? Nem,
4: egy, nem. Vagy majd inkább
5: hétfőn. Elutazzunk, mit csináljunk?
3: Egy kicsi, kicsi utazás? Nem, néha nem.
5: Mert lesz hétvége? Hogy...
3: Nem, best of? Jó, én felvetettem. Ha nem, hát akkor viszont jövünk.
4: Jó, de igen.
3: Akkor jövünk.
5: Én munkaképes vagyok.
4: Jó, akkor jövünk. És kísérjen utatokon végig Pál Apostol a rómaiakhoz címzett levelének idézete. Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, s ragaszkodjatok a jóhoz.
3: A betyár mindenit. Hosszú péntekünk lesz. Igen. Na, húzi gyerekek. Jövünk holnap, akkor sziasztok!
8: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
9: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
6: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
7: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
9: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tolle trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grande Vu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
15: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
16: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
17: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
5: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
18: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
19: Bizony. Ha rátör a meghizhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott meg is kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
20: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
21: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
20: Ahol!

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

majd a rádió egy konténer, és akkor nem lesz már sok munka. Előre szólok minden főnöknek, egy ország vadászik majd a rádió egy konténer kulcsaira, amit fullra megpakolunk nyereményekkel. Hogy kié lesz, az az ősz folyamán kiderül. Itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Egész nap, 10 óra 19 perckor is. Rengetegen autózunk együtt, bebeszólt, hogy többen is ütköztek az M1-esen Budapest felé a terelés végénél az M0-ás csomópont előtt. Már van egy szép torlódás. A fővárosban is több baleset volt, például a Közraktár utcában a Petőfi híd előtt, ezt Kokó írta. A Kerepesi is lassabb, korábbi baleset miatt a Hungária kereszteződés után történt. Babától jött a Viber, és a reggeli baleset miatt még mindig megtorpan a Karinti-Frigyes, Bogdánfi utca, Irinyi József utca kereszteződés, ezt Balázs küldte SMS-en.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ugye, Enikő? Azt írta, Atis, figyelj már, legyen a konténerben, please, egy takarítónő is. Egy évre előre kifizetve. Nekem ez nagyobb nyeremény lenne, mint bármilyen kocsi. Kinek mire van szüksége? Ugye, hát Enikő ki sem látszik a sok takarításból. Jó, tessék megharcolni a rádió egy konténer nyereményéért, és Enikő drága, ha véletlenül te nyered, akkor Erzsit, a rádió egy aranykezű takarítónéniét is betesszük neked egy alkalomra szóló bérlettel. Ez lesz az én ajándékom. Hölgyeim és uraim, hétfőn elstartol a játék, a rádió egy konténer.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és azonnal indítom az újabb zenei órát. A zene isteni lesz, ezzel kezdek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
4: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héttől indul a harc a Rádió 1 konténer kulcsaiért. Idén is ugye egy hallgató viszi el a konténernyi nyereményt, és még mindig nem tudjuk, hogy mi lehet benne, de Peti egy Viberező Győrből nagyon nyarat szeretne, ahogy látom. Atis, intézd el kérlek, hogy egy teleportáló legyen a Rádió 1 konténerben. Kinyitom, belépek, és már ott is leszek egy tengerparton. Ha ez nincs benne, akkor ideje lenne beletenni. Jegyeztük, Petikém, köszi szépen, a kollégák intézik, még ez is lehet benne. Játék start hétfőtől, itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en, azonnal indítjuk a Daily Mixet Alex Kenji-vel. Mindjárt jön a Bambolé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamar.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól-ig. Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
8: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtusfürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A 89.5 Rádió 1

0: Rákóczával. Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ott is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi, ma is lágermegy!
0: És már is az ön munkahelye a nap munkahelye. És megnyeri a Stümmer Pillanat prémium csokoládé válogatást. Ezen a héten nap munkahelye játék a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi ma is láger megy.
2: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

Rádió 1, Téli Mix, csak igazi mai sláger megy. Na kié lesz a nap munkahelye, hölgyeim és uraim? Kit lephetek meg egy 40 ezer forint értékű csoki válogatással a Stümmeltől? Kérem a munkahelyeket, ahol a Rádió 1 szól, jöhetnek az üzenetek, a Rádió 1 forró rutja.

0: Itt a Rádió 1, itt a Daily Mix, megindultak az üzenetek, zajlik a nap munkahelye játék, aminek a nyereményéről most jönnek az információk között a részletek, meg hát a játék menetéről. Aztán folytatom a Daily Mix-et Taylor Swift-tel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: A 89.5 Rádió 1 igazi

0: Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ott is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy!
0: És már is az ön munkahelye a nap munkahelye. És megnyeri a Stümmer Pillanat prémium csokoládé válogatást. Ezen a héten nap munkahelye játék a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
3: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
4: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

a rádió együtt a Daily Mix. A nap munkahelyén kidolgozik. Na hát a következő órában kiderül. Rengetegen írnak, nézem az üzeneteket. Sziasztok, szeretnénk a nap munkahelye címre pályázni infokommunikációs szakszervezet munkáltató néven, és a nyeremény szakszervezet tagjainknak és munkavállalóinknak szeretném felajánlani, ösztönözve őket is, hogy hallgassák a rádió egyet, mert megédesíti a mindennapjainkat. Sziasztok, a nap munkahelye játékra szeretnék jelentkezni, Fox Post futár vagyok, és szerintem ez a legjobb munkahely. A DM üzleteladói is írtak, nem tudom, hogy melyik városból, nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgattok. Na még egy üzenet, sziasztok, Sződligetről vagyunk és hallgatunk benneteket, mi medence gyártók és építők, csak benneteket hallgatunk, üvölt a Rádió 1. Csak így tovább, küldjétek a pörgős zenéket, hogy idén is sok embert tehessünk boldoggá. Sziasztok, Zsolt és Zoli.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy egy újabb zenei órában ismét perceken belül, és már a kezdést imádni fogja mindenki. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: A 89.5 Rádió egy igaz

0: héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy!
0: És már is az ön munkahelye a nap munkahelye. És megnyeri a Stümmer Pillanat prémium csokoládé válogatást. Ezen a héten nap munkahelye játék a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi ma is láger megy.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
5: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség. Futrakok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes, sörfesztivál.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, aki egy nagyon jó munkahelyen dolgozik, mert megajándékozhatom a nap munkahelyét 40 ezer forintos csoki válogatással a Stümmeltől. Úgyhogy kérem az SMS-eket, hol szól a Rádió egy munkaidőben. A Forrodrot 20-as 311

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, zajlik a nap munkahelye játék, és mindenki ott szeretne dolgozni a nap munkahelyén. A Farkasréti Pagony óvoda bejelentkezett, a New Clean Kft. Székesfehérvárról, Emilia írt onnan. Hello, örülnék egy adag csokinak, hogy jókedvűen válaszoljuk meg a beérkező panaszokat, amik sose fogynak el, kártyapanaszkezelés, Erste Bank. Sziasztok, szeretném nevezni a cégünket a finom csokikért, Kopia Kft. Lapozok itt az üzenetek között, de nincs vége. Igen, mindenki a Rádió 1-gyel dolgozik, mindenki, aki írt, bekerült a sorsolásba, hamarosan valakinél megcsörren a telefon, a nap munkahelye pedig megnyeri a 40 000 forint értékű csoki válogatást a Stümmeltől.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az infók után is. Mindjárt érkezik a Good Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: A 89.5 Rádió egy

0: Rocsával. Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazival is lágerfegy!
0: És már is az önmunkahelye a nap munkahelye. És megnyeri a Stümmer Pillanat prémium csokoládé válogatást. Ezen a héten nap munkahelye játék a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely zajlik a nap, munkahelyen játék, és hát milyen üzenetet sorsolt ide nekem a gép. Szia, ti is most szóltak a csajok az irodáról, hogy ha nem nevezek a Flexpoint hegesztés technika nevében a nap munkahelyen játékra, akkor annyit is érek. Így nyomás alatt meg kell tenni, amit a csajok követelnek, túsz vagyok. Jó, hát akkor intézkedem.
1: Halló.
0: Zsolesz, szia, Györke Attila, Rádió egy.
1: Szia!
0: Zsolesz, nagy a baj? Úgy olvasom, hogy túsz vagy.
1: Megbízást kaptam, hogy neveznem kell.
0: Hány csaj ejtett túszul?
1: Kettő, nem akkora a baj, de megtörtént.
0: Egész cégnél hárman dolgoztok?
1: Nem, két fele osztódik, Németországban és Magyarországon is.
0: Na jó, hát nyilván Németországban nem küldenétek ki a csokit.
1: Semmiképp. A két lány az igen felhergelt lenne.
0: És itt hányan dolgoztok?
1: Öten.
0: Jól van, nagyon remélem, hogy Németországban is a Rádió egyet hallgatja mindenki.
1: Így van, így
0: nagyon
1: van.
0: Durva. Akkor szeretném hallani tőled a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Azt a mindenit! Hát akkor ezennel kijelenthetem, hölgyeim és uraim, hogy a Flexpoint hegesztés technika a nap munkahelye!
1: Köszönjük!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Stümer pillanat prémium csokoládé válogatás a Stümer jóvoltából.
1: Köszönjük szépen! Megoldódott a problémám. Nem vagyok túsz.
0: Most már nem.
1: Most fordult a kocka.
0: Jó munkát kívánok nektek. Köszi szépen, hogy a Rádió egyet hallgatjátok. Holnap is kiderül, hogy ki a nap munkahelye, drága Rádió egyesek. Holnap is lehet nyerni 40 000 forint értékben csoki válogatást.

Heal Me, Regál Lilitől, aki klubhangzásban érzi magát igazán otthon, ezt mondta egyszer, de láthattuk a buliainkon, fesztivál környezetben is nagyon működik a személyisége. Regál Lili újdonsága ez a Heal

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift esküvője akkora esemény volt, hogy még ma is friss cikkek jelennek meg róla a bulvárban, a nyár elején volt a lagzi. Taylor Swift indítja a következő zenei óránkat mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgyis te!
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik, több, mint gondolnád.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, aki nagyon várja már a hétfőt. Jön a rádió egy konténer tele nyereménnyel, és az a hallgatónk, aki megnyeri, annak abrakadabra megváltozik az élete. Na ez az igazi varázslat!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát igen, lebegve, levitálva, egyszerűbb lenne most az M0-áson. Kitartást, jó utat mindenkinek. Most küldte a hírt Bali, hogy Gyálnál az M3-as felé dolgoznak az úton. Egy sáv ugrott és 3 kilométeres araszolás van. Barni pedig azt írta Viberen, hogy az M7-esen is lehet lassulgatni Székesfehérvárnál a Balaton felé. A belső sáv lezárva.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Van még egy csomó jó zeném, rögtön az információk után ez is érkezik, a New Religion.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Vakáció!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
2: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
3: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: üzlete ajtaját és a rádióegy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
3: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Kiss-től. Lesz nálam egy csomó igazi mai sláger és az első kulcsok. Aztán adásban is lehet majd természetesen játszani. A cél pedig idén ősszel is elvinni a Rádió 1 konténer teljes tartalmát. Játék start hétfőtől, tehát igazi mai slágerek addig is folyamatosan a munka mellett.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük a Stadion Himnusz, a világ legkedveltebb zenéje, hölgyeim és uraim, a jelenben Shakira, Burna Boy, Die Die. Hát milyen jól fog szólni ez a dal a Shakira stadionban, mert hogy Madridban egy külön ideiglenes stadiont építettek fel az énekesnőnek, Shakira Stadium, körülbelül 50-50.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mert egy kitartást és türelmet mindenkinek a 442-es főút környékén. Zsozsótól érkezett az információ, hogy a 12-es kilométernél autó és kamion ütközött, úgyhogy a teljes utat lezárták. A földúton keresztül lehet csak menni, úgyhogy tényleg aki arra felé jár, nagy türelemmel legyen.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bő egy óra, és indul ma is a két órás live mix Kis Mártival és Antónióval. Olyan jó volt a 2026-os nyár, hogy mi még adunk a hangulatból. Visszahozzuk az idei élményeket, emlékeket. Addig is együtt dolgozunk, hölgyeim és uraim, a munka mellé. Ez egy nagy Rádió 1-es kedvenc az igazi mai slágerek között. Yeah.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is, ami a Get Lucky-val kezdődik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
2: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 16 óra 16 perc közlekedési információk. Áron szólt, hogy Szeged, Sándorfalvi út M43-as csomópontjánál baleset, helyszínen lév, sávzár is van. Nemrég megtudtuk, hogy a 442-es főúton a 12-es kilométernél autó és kamion ütközött, és a teljes utat lezárták. A földúton keresztül lehet csak menni, úgyhogy aki arra felé jár, nagy türelemmel legyen. Baleset volt Budapesten, a 20. kerületi Szentlőrinci úton, az M5-ös fellehajtójánál, írta Gudi. Ha van még hír, jöhet SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Elmúlt negyed öt, tehát szűk háromnegyed órán keresztül még Györke Attila zenél, aztán Kismárti és Antónió a stúdióban. Ma is lesz live mix.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forrodrot 20-as 311-111. Halló!
1: Szia, Tis Norbicek vagyok. Hogy hívják a néma hangmérnököt?
0: De jó! Imádom ezeket a vicceket. Hogy hívják a néma hangmérnököt? Hogy?
1: Technikus.
0: Jaj! Technikus! Jól van, Norbicek! Köszönöm szépen, ez lezsibbasztott. Szép napot, hát ezt most kipihenjük egy picit, aztán folytatom Taylor Swift-tel hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka, csak 1299 forint.
5: További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: Anya, arra gondoltam, rendel...
12: Rendet raksz a szobádban.
11: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
12: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
13: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
16: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
18: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

ez a Rádió 1, 16 óra 42 perc közlekedési info. Eszter kiegészítette a korábban elmondottakat, ugye a 442-es főúton a 12-es kilométernél autó és kamion ütközött, és ott korábban a teljes utat lezárták. Most már félpályán megindult a forgalom, de azért nyilván lassú ott még minden. Baleset volt Budapesten a 20. kerületi Szent Lőrinci úton, az M5-ös felhajtójánál, és Szeged, Sándorfalvi út, M43-as csomópontnál is baleset volt, helyszínelés és sávzár. Köszönjük a híreket, várjuk a továbbiakat a Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111 SMS telefon, Viber. Jó utat!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mostantól kezdve ráadásul egy összefüggő mixben. Indul a Rádió 1 Live Mix. Két órán keresztül Antonio lesz a DJ-nk. Mindjárt érkezik Kis Márti is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgyis lett.
5: Plastikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Ebben a pillanatban elstartolnottunk, a lemezjátszóknál pedig az izmos DJ Antonio.
3: Sziasztok, Rádió Egyesek! Majdnem mondtam megint azt, hogy szoktam, hogy szia Geri, de szia Márti!
2: Hívhatsz Gerinek, hogy ez komfortzóna.
3: Kedves Geri, ezt a ruhádat még nem láttam, gyakrabban kéne hordanod, kicsit skótos.
2: Mondták a haverok, hogy kicsit tüzes vagyok benne, de mindegy, egyébként megy a webkameránk, a YouTube-on láthatóak vagyunk, és a rádió egy összes frekvenciáján szólunk. És hát a Antonio jelzőjéhez az izmos használtam, de hát a feketeöves DJ-t szerettem volna, mert azért nem a kezdted és a kis ujjadban van a Clubhouse, a mindenféle elektronikus zenei stílus, ebből egy kis ízelítőt kaphatunk a Rádió Live Mix Summer Editionben.
3: El is indítjuk a mai szettet, amivel kezdünk, az nem más, mint Kamrád és a Be Mine. Délután van, Rádió 1 van, Márti van, más persze én, Antonio, nyár van és süt a nap, hallgassatok minket, rádiózzunk együtt ma is.
2: Amúgy tényleg nyár van, csillagászati nyár. Summer Edition Live Mix, két óránát szólunk.

0: gyorsan beraktam ezt a kis betétet, mert nagyon szerettem, és szerintem így jó volt együtt.
1: Nagyon-nagyon élveztük. István azt írja, nagyon jó a műsor, meg a DJ is. Jók a zenék. Köszönjük. Attila azt írja, tökéletesek vagytok edzéshez.
0: Nagyon köszönjük, nem csak edzéshez, bulizáshoz, na és persze.

0: tessék feltekerni a hangerőt, reméljük, hogy libabőrös lesz mindenki, aki minket hallgat. Rádió 1, tudjátok, csak igazi vagy sláger megy, régi vagy új köntösben, de ezt még mindig szeretjük.
1: Feeling volt.

0: jövünk, hallgassatok, maradjatok velünk.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és bármára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mac Menü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
12: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delikét toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollet trapista sajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
17: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
18: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
19: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: erre nem lehet dolgozni.
13: A 89.5 Rádió egy

0: Rocsával. Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazima is lágerfegy!
0: És már is az önmunkahelye a nap munkahelye. És megnyeri a Stümmer Pillanat prémium csokoládé válogatást. Ezen a héten nap munkahelye játék a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
2: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
3: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
5: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
4: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaiban és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
6: 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A műsor támogatója a Burger King.

0: kapaknak, gyanúsnak. Gyanús lehetett, Kis Márti vagyok, még mindig így hívnak. Szia, Anti!
1: Sziasztok, rádiócsek, szia, Márti, de a hangod még így is kedves, látod. Azért Gergőt nem lehet pótolni mindenben, de azért sikerült itt, ahogy a sweepereket nyomkodta, teljesen pró volt.
0: Olyan ügyesen nyomkod ez a lány. Ahogy ő nyomkod, nem nyomkodik senki.
1: Már is megyünk tovább, erre mondják azt, hogy két már teljesen más zenei világ találkozik, és az eredmény az teljesen brutális. Úgyhogy már is Bibi Rexa és Faithless közösével, a New Religion-nel kezdjük meg. Itt a következő, hát mondhatnák azt, hogy egy órát, ugye, kisebb megszakítással. Ez a Rádió 1, Kis Mártival, Belem Antónióval.

0: M1-eseknek. Az M1-es autópályáról például Budapest felé erős a forgalom, szakaszos torlódás alakulhat ki, Tatabánya környékén főleg. Zita, köszi, ezt tőled kaptam, és Budapest is van, élik a forgalom a Hegyalja úton, Pesttől Buda felé, aztán erős a forgalom még a Rákóczi úton, a Károly körút és az Erzsébet körút között. Köszönjük szépen!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: DJ Antonio még 30 percen át fog mixelni, ez a szuper jó hírem, aztán indul az élő kívánság műsor. Anti?
2: Egy picikét háttérbe vonulunk, frissítünk egyet, de jövünk vissza, hozom nektek méghozzá Teddy Smith-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Tegnap jelet kaptam. Motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
5: igen,
4: mondom.
5: Igen, csak olyan hálát
4: hogy
5: adtál.
4: Hogy mondasz egy hálát,
5: és... Hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
4: Így van, és egy kamion áll.
6: Hova tűnt a kérdés? Egy hűtőrácson vagyok.
5: Aki tényleg, és Pistike, hogy el?

0: tűnt innen mögülem.
1: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
0: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
1: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebben a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
0: Valamilyen üzenetértéke akkor ennek van?
1: Hogy ez a gondolat, ez mentünk mitén 45 percet a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk érted.
2: Melyik jöttem gondolni Jézus egy tízes kellem?
1: 11.
0: De várjál? 11. Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára, meg a szeretetre.
1: Igen, igen,
2: és ezért Jézus becsekkolt.
0: És ezért Jézus felszólította, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Ez a lényeg, jó?
1: Most azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
0: Azt már nem láttad, mert a kis vendel szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Mert a 3 DJ legenda

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: telt, fergeteges volt, Anti, fergeteges.
1: Nagyon szépen köszönöm, remélem átadtuk az energiát itt az estéhez.
0: Az előbb, amikor szólt Calvin Harris-dal, és beszélgettünk, mert beszélgettünk közben a zenék közben is, azt mondtad, hogy vidám nyári zenék szóltak, és
1: így
0: tényleg.
1: Van. Így van, ügyeltem arra, hogy vidám zenék szóljanak itt délután.
0: Jöhetnek még a közlekedési információk is, és ezt el akartam mondani, hogy elindult a suli, az OVI, és hát most új résztvevők is vannak a közlekedésben, úgyhogy vigyázzunk rájuk, a gyalogosokra, a kis hát alsó tagozatosokra, vagy azokra az általános iskolásokra, akiket először engednek el egyedül közlekedni. Anti, köszi, még egyszer, hol lehet veled legközelebb találkozni? Itt a konyhában, azt tudom.
1: Itt a konyhában, hogy kiviszem az üres poharat, amit megittam, a közlekedési infót majd megírom neked. Szombaton játszom Pest mellett, és Pesten fogok játszani egy fehér bulin, valamint szombaton itt leszek a World Is My Radio.

0: 111-111 indul a kívánság műsor. Yeah!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
14: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
15: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
16: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
17: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
18: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 g-os Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
17: Részlet részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
19: Bizony. Ha rátör a meghiszhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott meg is kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: közlekedési információk az élő kívánság műsorban. Dóritól tudom, hogy erős a forgalom a Károly körúton, budapesti közlekedési hír. Természetesen a Hegyalja út viszont, mint kés a vajban. Köszönöm szépen. És az M1-esről hasonló híreket kaptam, mint a Live Mix alatt. A főváros felé még mindig erős a forgalom, szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya a Szárliget között különösen. Ezt pár Mikitől kaptam. Egyébként 0620 311 111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési információk után ez már az élő kíványság műsor. Hello!
2: Szevasz, Mártikám, végre tudunk beszélni élőben és már úgy élőben, hogy telefonon keresztül.
0: Én is úgy örülök neked, Suta. Suta, jól tudom, hogy te taxizol?
2: Igen.
0: Melyik a kedvenc utastípusod, aki szóval tart, vagy aki csendben ül és...
2: Aki szóval tart, mert én nagyon kommunikatív vagyok.
0: Van, hogy jónak neked ott az anyós ülésen?
2: Persze, szoktak, de mai nap nem volt olyan, aki nagyon gyont volna.
0: És akinek még nagyon jó illata volt, és így megzavarodtál a feromonjaitól?
2: Azt mindig meg is dicsérem a körmüket, meg dicsérem a nőknek, meg az illatukat. Szoktam mondani, hogy ne haragudjon, felhúzom az összes ablakot, hogy itt maradjon az illat a nap végéig.
0: Hú, így csak a Suta tud csajozni. Suta, melyik számot kéred, és kinek szóljon?
2: Jennifer Lopez David Guetta számát szeretném kérni. Nagyon a szívemhez nőtt a Jennifer Lopez már a kezdetektől. És
0: mert szépek a körmény, gondolom, meg jó az illata. Így optikailag. És kinek küldött, Suta?
2: Az összes taxis kollégának, aki a szeptemberi dugóba ácsorog és hallgatja a műsort.
0: Hát én is nektek küldöm, ez most nehéz időszak lehet. Köszönjük, hogy itt vagytok a Rádió 1-jel. Mi is veletek leszünk még sokáig. Szia, Suta!
2: Szia, Mártikám, örültem neked!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az élő kívánság műsorban is. Anita várakozik a vonalban. Halló!
1: Márti!
0: Halló! Szia! Örülök, hogy hallak.
1: Szeretnék üzenni a kisfiamnak.
0: Na, mit
1: üzen? A Gabónak, aki most már 13 év után úgy döntött, hogy itt hagy minket, és hazaköltözik Magyarországra, új életet kezd. És azt üzenném neki, hogy rengeteg erőt, kitartást, sok sikert, és persze jó sok türelmet az új kalandhoz.
0: Most megleptél, azt hittem, hogy 13 éves a gyereked, de hogy 13 éve már külföldön élt, mert olyan fiatal a hangod.
1: Ó, de aranyos vagy. Nem. 27 éves most már a nagyfiam.
0: Ereje teljében van, ilyenkor még bőven újra tud kezdeni az ember. Én is sok sikert kívánok neki, ezek ilyen nagyon izgalmas életszakaszok.
1: És még esetleg, ha azt megengeded, akkor a Balatonfüredi hanglépcsőn porozónak, mert ott kezdte az új életet, minden dolgozónak sok szeretettel, szép és jó munkát kívánok.
0: Minden szépet és jót kívánok én is neki. Anita, kösz, hogy itt vagy a Rádió 1-en este is.
1: Én is mindenképp. Reggel este mindig titeket hallgatlak.
0: És nektek szól ez az igazi mai sláger. Szia!
1: Sziasztok! Szia!
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az élő kívánság műsorban is. Csörgünk, halló!
1: Halló!
0: Sziasztok, mi járatban?
1: Ugyanúgy szeretnénk kérni.
0: És pedig?
2: Egyszerűen Ázsiban szeretnék.
1: Ja, az asztályunknak azt hallgatja valaki a Rádió 1-et, akkor nekik küldjük.
2: Igen.
0: Minden nap Rádió 1 szól nálatok?
1: Nagyjából igen, hogy a kocsival ülünk.
2: Barátoknak. MSZ,
1: Bogi, Leszik,
0: na, ha kész a lista, akkor indítom a dalt, figyeljetek!
2: Okay. Köszönjük! Köszönjük!
1: Köszönjük!

0: Éneket Eszterena Gomez, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, ez pedig az élő kívánság műsor.
1: Szia, szia már! Én el sem hiszem, hogy hallok titeket, komolyan. Márki úr, a szívem a helyéből. Hát, mert...
0: Hol hallgatod a Rádió Egyet? Én külföldi számról csörögtél.
1: Szlovák én magyar vagyok egyébként, de Németországból élek, aztán itt hallgatlak titeket mindig.
0: És annyit tudok, hogy az új Robin Schulz dalt szeretnéd hallani?
1: Igen, lejátszanád nekem, létszél.
0: Minden további nélkül. Kinek küldöd?
1: Magamnak szeretném küldeni biciklizni kerékpározáshoz. Jobban menjen a kerékpározás.
0: Szlovákiai magyarként a jogsit azt hajtásinak mondod?
1: Pontosan, de mondom.
0: Hát figyelj, ezt még én is tudom. A motorkán majd legyen nálad hajtás, mondjuk most bicikli majd, úgyhogy ahhoz nem kell. Köszi, hogy itt vagy velünk, és jó tekerést így az esti órákhoz.
1: Én köszönöm, hogy vagytok.
0: Szia Attila!
1: Örülök, hogy hallottalak titeket. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan kérdezik.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
4: Anya, arra gondoltam,
5: rendet raksz a szobádban,
4: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
5: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
6: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
11: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
12: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
11: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
13: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belsőkert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
14: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
15: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
16: Bizony. Ha rátör a meghiszhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott Mekis kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
18: Diszkó!
19: A rádió egy DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
20: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a rádió egy esti show-ja, innentől kezdve egy órán keresztül zenei hírek, újdonságok, igazi mai slágerek, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, ne röhögjél, Bárány Attilával.
21: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagy, én azért röhögök egyébként nagyon, mert hogy ilyenkor jön az, amikor mondunk egy ilyet, hogy akkor jön az a kész, hogy mit szokott mondani?
20: Valami csúnyát
21: mond rá, igen.
20: Nem, az szép.
22: Ladies and gentlemen, madame and herman, messzi hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
20: És most jön egy dal, aminek nem szabad szót fogadni, az a Sam Smith Sleep Tonight. Nem alszunk ma éjjel, gyerekek, hanem diszkosített hallgatunk. Indul a műsor, jó szórakozást mindenkinek! Why you worry, just can't take it.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínnel a diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila mixa itt van, Hamvai PJ és én DJ Junior is. Nagyon-nagyon fontos, hogyha jól emlékszem, akkor szeptember 12 a következő diszkos itt aktivizáció, amikor is Szombathelyen fogunk mind a hárman egymás után. Az, hogy még milyen sorrendben játszani, nem tudjuk.
1: Én már tudom, mert ezt megírtam nektek nagyon régen, na, mert nekem van előtte egy rendezvényem. Én, ha minden igaz, akkor talán odaérek fél kettőre, de nem biztos.
2: Hát akkor Hamvait fogod szivatni, aki egyébként kezdi a showt.
0: És egyébként 23 órakor máshol játszom, de majd ezt megbeszéljük. Na mindegy.
1: Én ezt leírtam nektek nagyon-nagyon korán, és ez meg is van, csak szólok előre.
2: Akkor megyünk tovább a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Érkezik egy újdonság, kötelezően, de biztonságban, csak hogy érezzék a törődést, ez a blondis féle Lovers on the Dance Floor itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnia Télab és velem, Hambai Pícsivel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, minden napra ült egy falat gyerekek, névnaposok már többek között a Hildák, Csobánok, Piuszok, Tíriák, Tirzák és Gergelyek, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Molnár Dávid, Kis Péter, Kapitány Nóri és Csoknyai Attila. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Még visszakanyarok egy picit kanyarodni az elmúlt héthez, hogyha nem baj, hiszen ott voltunk a Balatoni Bob 25. szülinapján a diszkosít, és ezek kettő együtt nagyon jól működött, nagyon sok ember volt, nagyon jól érezték magukat, és családos emberek, tehát érkeztek meg gyerekekkel, nagyon jó hangulat volt, ők is élvezték ezt az egészet, úgyhogy köszönjük a meghívást, és a tulajdonos annyit mondott a végén egyébként, hogy egyet ígérjek meg neki, hogy jövőre ezt folytatjuk. Így legyen.
1: Viszem az új lemezemet, mert kimondottan erre az alkalomra csinálok egy új számot. Money, money, money, must be funny. Na jó, nem vicceltem.
2: Ez zenei hír volt? Nem jó zenei.
1: De nem, de most zenei hír volt, most jut eszembe. Viszont egy dalpremier, és akkor innentől kezdve ez egy zenei hír, bár fogalmam nincs, hogy ki az a Culture Kind, illetve a Frin, viszont a Water Into Waves az egy vadonatúj biztonsor remix, tehát egy vadonatúj dal, vadonatúj zenei hír itt a Rádió 1.

0: Igen. Én meg annyit akartam mondani, hogy most szombaton Szlovákiában játszom, egyébként egészen korán fogok kezdeni. Nove Zámki az Érsekújvár mellett közvetlenül, és itt van Besenyi a hely neve, egy városi rendezvény. Este 9-kor kezdek, úgyhogy ahogy végzek a diszkocsitbe, megyek oda.
1: Én az elmúlt hétvégén játszottam ugyanebben a városban Szlovákiában, és egy rettentő jó parti volt. Egyébként ott volt még a Rádió 1-es Berken belülről Newvik is, és ő tényleg egy meglehetősen jó kis parti kereket. Kívánom, hogy most szombaton is jó legyen a történet. Egy biztos, hogy én most szombaton a fővárosban fogok játszani, ráadásul tetőtől tapik fehérben. Hát a helyszín az meg ilyen romos, meg kert is, tessék csekkolni.
2: Bizony, új zenét is játszunk, tetszik vagy sem. I'm a Angel biztos, hogy lesz. Ha már nem lehet, azért is, mindegy. Na mindegy, illetve ma is játszom, egyébként csak mondom, nem biztos, ami biztos, nem érdekel, milyen pofákat vágsz. Apukám, Fedlegrandra megyünk tovább. Ez egy igazi diszkosítás klasszikus egyébként, eredetiben Desmi Sensuel. Jön a Free Minutes to Explain it a Rádió 1-en.

0: Ez Rádi Esti Sója, a Diszkos Rádió Show, immáron itt vagyunk veletek több mint 20 éve. Egyébként a szülinapot az december elején ugyanúgy a 21-et majd meg fogjuk ünnepelni itt Budapesten. És hát kérem szépen, a következő Diszkos Legends dátuma pedig Szombathely legmenőbb klubja. Tavaly pont ugyanilyenkor szeptemberről voltunk ott, akkor is jó volt, most is nagy várakozásra tekintünk az esemény elé.
1: Nagyon erős nyarunk volt, volt benne egy csomó ilyen secret party, amit ugye nem mondhatnunk el, hogy játszunk rajta, egészen pontosan 3 darab ott is rendezvény. Egészen valószínű, hogy miután már nincs idén ilyen secret party, a jövő héten kikerül az összes fellépése a Diszkos Hitnek, a Diszkos Hit Facebook, erre szóval tessék csekkolni.
2: Ha már a fellépésekről beszéltek, a srácok

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkusít Rádió Show, DJ Junior, Bárányától és jó magam, Hanvai Pícsi, búcsúzunk ma estére.
1: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy szombaton Szlovákiában lépek föl, és utána pedig egy nagyon kedves barátomnak az esküvére megyek át, átérek már leginkább a buli részére, és ott még lehet, hogy egy kicsit zenélek is, illetve minden egyes DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, és a héten is folyamatosan új klipek, tartalmak kerülnek ki. Ezzel búcsúzom, holnap este péntek, és 8 órakor én mixelek majd itt a Rádió Egyen, szevasztok!
0: Ameddig a földkereken szolgálok ki, zenélek, Hanvai Pícsi voltam, búcsúzom azzal, hogy szombat este mindenkit várok majd a Romos Kertben, ugyebár a budai híd lábfőjénél. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a következő három óra. Dance, house, egy kis melodic techno, zenehírek, jó sok mindenre számíthattok innentől. Megérkezett Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És szemfeltel kezdünk!
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. Regálili. It's like one, it's like two.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Rádió Show csütörtök este. Regán Lilia lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sense Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ, elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Rádió Show-ban.

0: James Hype és a Tom Fék miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

a Rádió Egyen. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Every time that we dance to the beat. Every time I kick it, you mean. Every time that we rock to the beat.

0: háromszoros év DJ együttes Regál Lilia lemezjátszói mögött Gordo, David Guetta, Martin Garrix, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, ősszel is itt leszünk veletek minden este 9-től a legjobb magyar DJ-kkel, csütörtökönként továbbra is Regán Lilivel, 2 órában. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Zseniális zenék jönnek a mai második szettünkben is, teleszórjuk majd jó sok újdonsággal, menjünk tovább!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Insomnia 2026, vagy Insomnia 2.0. Akár ezt is mondhattuk volna az iménti darra. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától. Na Lili, és ez saját zenénye.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me. Ez érkezik most át itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

brain still.

0: Mennyire vagány ez a zene? Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle. A Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban, Regál Lili a lemezjátszóknál és Robin Schulz jön most.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: is my radio show. Azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine radio show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: now. Hello mindenkinek, Joer Junior is megérkezett. Tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenékre számíthattok tőle. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Az egyik legnagyobb kedvenccel indulunk, Alex Kenji megalkotta a nyár slágerét, Bambolé, már is indítjuk az órát itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Zseniálisak nálunk a csütörtök esték, Joel Junior a lemezjátszóknál a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Mi a most?
1: Vámpirrá öltözünk, vámpirrá változunk, mert hogy érkezik a Dracula, óriási TikTok sláger, és most már mindenhol is ez szól, úgyhogy megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show csütörtök este, Joel Junior a lemezjátszóknál rengeteg újdonsággal. Mi a most?
1: Egy igazi house zene 2026-ból, valahol itt tartunk, Prospa és Clone közösen érkezik, ez a Free Your Mind, itt a Word is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show Joel Junior a lemezjátszóknál. Mivel jössz most, JJ?
1: David Guettának egy újdonsága érkezik, Just the Way You Are 2026-ban, valahogy így szól. Pörgünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Teljes mai adást visszatudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n, és persze a mobil applikációnkban. Joel Junior mixelt az elmúlt egy órában. Nagy voltál, JJ, nagyon szépen köszönjük.
1: A legjobb volt, mint mindig. Egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok!
0: Mára köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát! Ciao.

0: Földis Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Clean Bandit David Guetta Emery kollaboráció után pedig DJ-kkel folytatódik az óra, egy jó kis éjszakai aláfestő zene szerintem, Switch Disco Rehab Stemfeld és a Sleep Tonight, és Rádió 1-esek, akiknél az a terv, hogy éjszaka nem nagyon lesz alvás, mert mondjuk sokat kell még vezetni, vagy dolgozni kell, akkor prima kis társaságot hozunk erre az órára is, Taylor Swift, Sean Paul, Dua Lipa, és még sokan mások, ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Loi Golden Summer a folytatásban. Hát egy másik Gold dala, arany lemez lett Németországban a napokban. Ez egyébként a címe Gold, egy korábbi kislemezének. 60 millió stream után ért el ezt a szépen csillogó díjat, és hát nagyon-nagyon büszke, nagyon-nagyon meghatódott most Loi. A social media felületei megköszönte a rajongóinak követést. Golden Summer, ez most az aktuális kedvenc, a David Puente.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és hogyha valaki éjszaka azért nem tud aludni Rádió 1-esek, mert nagyon izgul, hogy hú, mit rejt vajon a Rádió 1 konténer idén, hát ezt nem árulhatom el. Annál is inkább én magam sem tudom, azt viszont tudom, hogy szeptember 7-én, hétfőn délelőtt 10 órakor hivatalosan is bemutatkozik a 2026-os Rádió 1 konténer Budapesten, a Corvin Plaza főbejáratánál. Minden ezzel kapcsolatos pontos tudnivaló ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Metzger Vikit hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mark Ronson, Miley Cyrus után pedig maradunk az M-betűs előadóknál. Martin Garrix Ed Sheeran barátjával érkezik, és az aktuális kedvenc, ezt nagyon szeretjük most. Repeat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert most a német popénekes nő, Loi érkezik, aki egyébként a Z generációhoz tartozik, elég fiatal még, és most kirakott az Instagram oldalára egy kis hát vicces, de elgondolkodható videót, hogy amikor megkérdezik tőle, hogy mi a legnagyobb félelme, általában azt mondja, hogy ó, a pókok, de valójában nem ez. A legnagyobb félelme az az, hogy hazamegy egy sikeres koncert után, sokan körberajongták, és a lakás üres, egyedül van, nincs kihez beszélnie. Erre írta neki egy kommentelő, hogy Loi, pókok, kiskasszás pókok mindig lesznek a sarokban, hogy sosem vagy egyedül. Jön már is a Get Lucky.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: hogy miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, reggelkor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, szeptember elején is. Csúcson van most a szarvasbőgés időszak, és hát ennek apropóján nagyon sok tematikus szarvasbőgés megfigyelő túrát szerveznek az ország számos pontján, például a Pilisi parkerdő területein, a Pörbölyön, Kasszói állami erdei vasút, Dunadráva Nemzeti Park, és a többi, és a többi. Jaggemencet kire hagyjuk. De ha nem annyira vagyunk fogékonyak az ilyesmire, hát akkor is érinthet a dolog, nagyon-nagyon vigyázzunk. Például sötétedéskor, alkonyatkor, pirkadatkor, mezőgazdasági területek mellett, erdős területek mellett, mert hát teljesen meg vannak ilyenkor kergülve. A gímszarvasok keresik a párjukat. Most még tart ez az időszak, úgyhogy legyünk nagyon résen.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most,
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi